Tehát a Katára jövőre marad a meleg koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza, például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton észak-nyugaton erőteljessé válik a komoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. Zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

bízom és remélem, hogy nem folynak a folyók visszafelé. Elhők sem zuhannak szálló madarakra, a gyökerek földbe maradnak, s nem lesz könnye a csillagoknak.

akik megtartják a parancsolatokat, s így joguk lesz átlépni a szeretet kapuját. De kívül maradnak mindazok, akik haragot szítanak, és megszólják az igazak igazát. Én vagyok a kezdet és a vég. Legyen véletek a hitünk tisztasága, mert tisztán élni annyi, mint szolgául szegődni a jóhoz.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: at yourself in the mirror.
1: Kamu reklám.
2: Kalambó, kalambó, elég már a kalandbó.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, nem táncolj, mi
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Redikül, szerdán 16 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Szabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Világjáró
1: a Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobby Rádió.

miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a komoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúl majd a középső tájakon és többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Elkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Folytatódik a napos koranyári idő. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban 2 egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Panfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
0: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.

0: Egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén írtják a szúnyogokat. Újra elérhető a teljes nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós

0: utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést fogalmazott az egyházfő. Ma már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
9: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
11: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 9-én Félix nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi néve a Félix szóból ered, jelentése siker, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még a Félixek június 9-én kívül január 14-én, március 1-én, május 18-án és augusztus 30-án is. Betézése Féli, Félike, Feli, Felike, Felus, Lixi, Lexi, jeles viselői a névnek, Lajkó Félix, hegedűművész, Félix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, első Félix pápa és ön, kedves Félix. Ezen a napon köszöntjük még Annabella, Anna Liza, Anna Mária, Anna Mari, Anna Rita, Anna Vera, Bódog, Diana, Efraim, Előd, Enciána, Felicián, Feliciána, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pelágia, Pelágius, Perjámos, Piramus és Primus nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. Nagyon-nagyon korán kezdjük, 68. június 9-én Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel a lépésével kihalt a Julius Claudius dinasztia. 193-mal folytatjuk június 9-én, Septimius Severus a római légiók kikiáltották császárnak, aki a többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. Marcus Aurelius római császár halála után fia, Commodus uralkodása alatt Róma belpolitikáját trónviszályok jellemezték. Commodus ellen összeesküvésre került sor, hatalmi mámora tékozlása miatt a római testőrség parancsnoka új év éjszakáján meggyilkolta. A trónviszályoknak az első katona császár Septimius Severus vetett véget. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának főtámasza a hadsereg volt. A 17. századdal folytatjuk, 1640. június 9-én Bécsben megszületett első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Maradunk még a 17. században, 1660. június 9-én házasságot kötött a napkirály 14. Lajos, Franciaország királya és Mária Terézia 4. Fülöp spanyol Habsburg király leánya. Az esküvőt nagy pompával ünnepelték, amely megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus-hegység lett. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 9-én született Nikolai Otto német zeneszerző és karmester, a windsori vígnők alkotója. 1870-nel folytatjuk, június 9-én meghalt Charles Dickens angol regényíró, leghíresebb műve a Twist Olivér. A 20. század közepével folytatjuk, 1953. június 9-én Budapesten megszületett Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő. Konzervatóriumban végzett zongorai ének szakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1975-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott. 1976 óta a Madách Színház tagja, szerepeiből Úri Muri, a Varázsfúvola, a János Vitéz és a Macskák. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
3: 2026. június 9-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 13-tól 16. vers. Jézus így tanított a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Elmélkedés. A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Sóként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget. Ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít, vagy ízt ad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertya fénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja. Aki Istennel él, az másokat is segít hozzá, közelebb kerülni. Uram Jézus Krisztus, te azt mondtad, ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Köszönöm, hogy hivatásom a rólad való tanúságtétel. Add, hogy ne rejtsem el a fényt, amit te gyújtottál meg bennem. Taníts meg csendesen hatni, önzetlenül adni, és világítani ott, ahol sötétség és bizonytalanság van. Segíts, hogy életem ne öncélú legyen, hanem másokat is hozzád vezessen. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a telex elterjedése az 1840-es években tette lehetővé az első időjárási térképek megszerkesztését? Előtte olyan lassan terjedt az információ, hogy nem volt értelme ezzel foglalkozni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokai furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarin és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: most.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívják fel a figyelmet. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. Ma délutánig általában sok napsütés válható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Sulia Strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 10

0: Azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket. Modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét, mintegy 40%-kal a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Virtuális látogatást kínál Silvio Berlusconi volt miniszterelnök eladásra bocsátott szardíniai villájában egy amerikai internetes portál, közölte az olasz sajtó hétfőn, amely az ingatlanról készült felvételeket is nyilvánosságra hozta. Az ingatlan értékesítésre szakosodott amerikai portálon körbejárható a villa és az azt övező park is. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 9-én Félix nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi néve a Félix szóból ered, jelentése siker, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még a Félixek június 9-én kívül január 14-én, március 1-én, május 18-án és augusztus 30-án is. Betézése Féli, Félike, Feli, Felike, Felus, Lixi, Lexi, jeles viselői a névnek Lajkó Félix, hegedűművész, Félix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, első Félix pápa és ön, kedves Félix. Ezen a napon köszöntjük még Annabella, Anna Liza, Anna Mária, Anna Mari, Anna Rita, Anna Vera, Bódog, Diana, Efraim, Előd, Enciána, Felicián, Feliciána, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pelágia, Pelágius, Perjámos, Piramus és Primus nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárver Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. Nagyon-nagyon korán kezdjük, 68. június 9-én Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel a lépésével kihalt a Julius Claudius dinasztia. 193-mal folytatjuk június 9-én, Septimius Severust a római légiók kikiáltották császárnak, aki a többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. Marcus Aurelius római császár halála után fia, Commodus uralkodása alatt Róma belpolitikáját trónviszályok jellemezték. Commodus ellen összeesküvésre került sor, hatalmi mámora tékozlása miatt a római testőrség parancsnoka új év éjszakáján meggyilkolta. A trónviszályoknak az első katona császár Septimius Severus vetett véget. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának főtámasza a hadsereg volt. A 17. századdal folytatjuk, 1640. június 9-én Bécsben megszületett első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Maradunk még a 17. században, 1660. június 9-én házasságot kötött a napkirály 14. Lajos, Franciaország királya és Mária Terézia, 4. Fülöp spanyol Habsburg király leánya. Az esküvőt nagy pompával ünnepelték, amely megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus hegység lett. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 9-én született Nikolai Otto német zeneszerző és karmester, a windsori vígnők alkotója. 1870-nel folytatjuk, június 9-én meghalt Charles Dickens angol regényíró, leghíresebb műve a Twist Olivér. A 20. század közepével folytatjuk, 1953. június 9-én Budapesten megszületett Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő. Konzervatóriumban végzett zongorai ének szakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1975-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott. 1976 óta a Madách Színház tagja, szerepeiből Úri Muri, a Varázsfúvola, a János Vitéz és a Macskák. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Ne gondolj!

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.

0: 2026. június 9-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 13-tól 16. vers. Jézus így tanította hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Elmélkedés. A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Sokként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget. Ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít, vagy íztad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertya fénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja. Aki Istennel él, az másokat is segít hozzá közelebb kerülni. Uram Jézus Krisztus, te azt mondtad, ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Köszönöm, hogy hivatásom a rólad való tanúságtétel. Add, hogy ne rejtsem el a fényt, amit te gyújtottál meg bennem. Taníts meg csendesen hatni, önzetlenül adni, és világítani ott, ahol sötétség és bizonytalanság van. Segíts, hogy életem ne öncélú legyen, hanem másokat is hozzád vezessen. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbirádió.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a telex elterjedése az 1840-es években tette lehetővé az első időjárási térképek megszerkesztését? Előtte olyan lassan terjedt az információ, hogy nem volt értelme ezzel foglalkozni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyet egy kihabusztal!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottam.
4: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Rövidszöveges... Bocsánat. Rövidszöveges üzenetben értesítjük Önt, mikor egyenlege eléri. Az összeg tájékoztató jellegű, és nem tartalmazza az Ön által előfizetett... Aztán nem tudok beszélni, de ezt már el kéne mondani.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze. Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIBIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében. Ma már fátya a felhők, szűrik a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerrendbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében. Az épület 5. emeletéről nem sokkal vasárnap éjfél után kizuhant egy diák, akit kórházban ápolnak, közölte a Székesfehérvári tankerületi központ igazgatója. Török Szabolcs tudatta, hogy a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, ám a tankerület számára jelenleg az érintett diák egészségi állapota, valamint a kollégiumi közösség támogatása a legfontosabb, fűzte hozzá. A diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a sóbánya és a sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Koronpatak sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek.

0: megállapodása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágán feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Június 14-én rendezték meg Budafok Tétény kerület napját, és vele együtt évek óta ezen a napon rendeznek meg egy zenei versenyt is, amelynek győztesével beszélgettem.
1: Mi vagyunk a Midnight Miller zenekar, egy budapesti formáció vagyunk, 4 stabil taggal, és most kiegészültünk erre a versenyre, amit a Budafoki Pincejárat szervezett, plusz 2 taggal. A versenyről azt érdemes tudni röviden, hogy 67 zenekar indult, kb. Közel...
2: 60-70 zenekar indult, és őket a zsűri előválogatta, és utána egy közönség szavazás volt a legjobb tehát a megszűrt 12 zenekarra, és akkor a legjobb 6 jutott tovább, akik élőben bizonyíthatták, hogy tudnak
3: tehát
2: játszani.
3: Tehát igaztuk voltatok ennek a 6 együttesnek, akit most ezen a színpadunk közönség előtt fellépetett.
2: És a végén a zsűri választotta ki a legjobbat.
3: És azok ti voltatok.
2: Igen.
3: Mit nyertetek ezzel?
2: Egy fellépést a szeptemberi budafoki pincejáratnak a rendezvényére, és 400.000 forintot fellépésért.
3: Nagyon gratulálok ehhez. Mióta létezik a zenekar?
2: A zenekar körülbelül 2 éve létezik, de úgy tavaly nyerte el ezt a formációját a végleges tagokkal, és kezdetben angol dalokat írtunk, most már inkább magyar dalszövegekkel.
3: A jövőben lemez, videóklip forgatás várható-e?
2: Aki meg szeretne minket nézni valahol, azt keressen meg YouTube-on, vagy Spotify-on, vagy Facebook-on, Instagramon jelöljenek be minket, Midnight Millers. Midnight Millers, még egyszer.
1: Ez a nevünk, és hamarosan, igyekszünk pár havonta, minél szorosabban, majdnem hónapról-hónapra új dallal érkezni. Most van a előjáróban, azt megosztatom, hogy idén azért 8 dallal tervezünk kijönni, abból már egyel kijöttünk. Ezzel a dallal neveztünk be erre a versenyre, és hát bízunk benne, hogy elindul valami, mert nekünk igazából az a nehézség, hogy no-name zenekarként, ismeretlen zenekarként a nulláról hogyan tudunk elindulni, egy irányba építkezni, esetleg megtalálni a kis közönségünket, látni, hogy ennek milyen visszhangja van egyáltalán, tetszik-e bárkinek, amit csinálunk, szóval igazából nálunk most így ez a feladat. Látjuk, hogy van létjogosultság, valamennyire azt érezzük, hogy a visszajelzések, mint például ez a verseny is, hogy a zsűri azt bizalmat szavazott nekünk, és egyáltalán beválogatott minket, aztán, hogy a közönség tovább vitt, és illetve, hogy a végén még az sikerült is megnyernünk ezt a versenyt. Ez is egy ilyen feedback nekünk, hogy gyakorlatilag van értelme csinálni. Úgyhogy most szerintem egy kicsit gőzerővel még inkább rá fogunk állni arra, hogy ezek a dalok minél hamarabb szülessenek, meg minél hamarabb legyenek kint, hogy lehessen egyáltalán hallgatni minket. Egyébként szoktunk koncertezni, általában ilyen kisebb klubokban.
2: Hogy keressenek minket az alábbi felületen, amiket említettem.
3: De ha valaki egy olyan dalt ír, ami mondjuk slágerszám lenne, attól nem zárkóztok
2: el? Nem érdekel.
3: Nem?
2: Mi magunk csináljuk.
3: Csak saját?
2: Saját magunk megcsináljuk a dolgokat. Vannak esetleg kooperálni. Szoktunk akár másokkal is, vagy építőjelű kritikát.
1: Bocsánat, tehát hogyha valakinek van egy jó ötlete, és azt gondolja, hogy srácok, figyeljetek, meghallgattalak titeket a fesztiválon, van egy nagyon jó ötletem, ezeket találtam ki, ez az alap szerintem tökre nektek szól, kicsit dolgozunk együtt rajta. Az egy teljesen más kontextus, mint hogyha valaki úgy jön oda, hogy figyelj, ez a dal, ezt kéne elnyomnotok. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan feszítő érezni magunkat.
2: Igen.
3: Na jó, akkor én ehhez kívánok sok sikert, és a Hobby Rádió hallgatói is valószínű rátok találnak, és akkor innen hallgatni fognak majd benneteket is. Köszönöm szépen.
2: Minden szépen, köszönjük.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
1: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! The shelter.

0: korun.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Június 20-án indul a nyári főszezon a Balatonnál. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén. Ma délutánig általában sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A magyarok 46%-a tervez több napos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egy hetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestő versenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház, a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestő versenye. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. Horvátország több alapvető élelmiszerből is továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel, írta elemzésében egy horvát napilap. Az újság elemzésében azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágább feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Medvetámadásban meghalt egy 34 éves erdélyi férfi Küküllőprot falu bejáratánál. A Szebben megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez a 112-es segélyhívón érkezett riasztás arról, hogy egy férfi súlyosan megsérült. A helyszínre érkezett rohammentősök azonban már csak a férfi halálát tudták megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszottak. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban is, ahogy ez lenni szokott műsorainkban, fogyatékossággal élő embertársainkról szóló, illetve őket érintő témákkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Egy rövid zenét követően indulunk is, tartsanak velünk. Várom Önöket!
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Az ELTE innovációs nap keretében adták át az ELTE innovatív kutatója díjat, amellyel az egyetem minden évben azokat a kutatókat ismeri el, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemen létrejövő tudás társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosuljon. Adja hírül a Rehab portál. Az idei díjat megosztva dr. Habil Perlus Andrea, kutatásvezető, dr. Loványi Eszter, Tóth Adrien Anita, Bodó Détár Andrea és dr. Dukic Mónika kapta. A program fejlesztésében és megvalósításában a díjazott kutatók mellett Mányik Rihárd, a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület elnöke is közreműködik tapasztalati szakértőként. Az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karhoz kapcsolódó kutatócsoport egyedülálló fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló programot dolgozott ki, amelyet piaci környezetben valósítanak meg a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjeként. A DAT program célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci befogadását, valamint csökkentse a munkáltatók és a munkavállalók körében jelenlévő előítéleteket és információhiányt. A kezdeményezés alapját az a felismerés adja, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya továbbra is alacsony, miközben a befogadó vállalati kultúra és az esélyegyenlőség iránti társadalmi igény folyamatosan erősödik. A három alkalmas interaktív szemléletformáló program gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző fogyatékossági típusokat, az akadálymentesítés és az inkluzív munkahelyi működés alapelveit. A program különlegessége, hogy annak megvalósításában fogyatékossággal élő szakemberek és tapasztalati szakértők is aktív szerepet vállalnak. A program az elmúlt időszakban több piaci szereplőnél, köztük logisztikai, építőipari és tanácsadó cégeknél is megvalósult. A résztvevők nem csak elméleti tudást szereztek a fogyatékosság témaköréről, hanem olyan gyakorlati ismereteket is, amelyek a mindennapi kommunikációban és a befogadó munkahelyi környezet kialakításában egyaránt alkalmazhatók. Az elismerés különösen jelentős mérföldkő a kar életében, a díj történetében első alkalommal nyert Bárcis kutatás, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják. Néhány perc múlva folytatjuk, mégpedig a következő témával: a fogyatékosságügy új helye a kormányzati struktúrában. Ezzel várom tehát önöket néhány perc múlva. Tartsanak velünk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő témánk a fogyatékosság ügy új helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnöki javaslat alapján a köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A kinevezések alapján a fogyatékosság ügy, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területe a létrejövő szociális és családügyi minisztérium feladat körébe került. A tárcát Kátai Németh Vilmos vezeti. Az új minisztérium a korábbi belügyminisztériumból történő kiválással jött létre, így a szociális ügyek, a családpolitika, a társadalmi felzárkózás, valamint a fogyatékosság ügy önálló tárcaszintre került az új kormányzati struktúrában. A minisztériumon belül az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területért Éliás Eszter felel majd. Az államtitkári struktúrában külön területként jelenik meg továbbá a gyermekjog és a gyermekvédelem, valamint a szociális, család és idősügy is. Az MTI által közölt hivatalos bemutatás szerint dr. Éliás Eszter a minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára, jogász, mediátor és intézményvezető, több mint 30 éves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudomány karán szerezte, cum laude minősítéssel. Pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel 20 éven át bíróként a fővárosi törvényszéken, gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott. Több szakterületet érintő feladatkör. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság feladatköre várhatóan több egymással összefüggő szakpolitikai területet is érint majd. Ide tartozhat a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének támogatása, a fizikai és digitális akadálymentesítés, a támogatott lakhatási rendszerek fejlesztése, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatások és hozzáférések koordinációja. A támogatott lakhatás külön említése szakmai szempontból azért is jelentős, mert ez az egyik legfontosabb, hosszú évek óta zajló átalakítási terület a hazai fogyatékosság ügyben. A folyamat célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátások helyett minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a közösségi alapú, önállóbb életvitelt támogató szolgáltatások. A terület sajátossága ugyanakkor, hogy számos más ágazathoz is kapcsolódik, az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a közlekedéshez és a közigazgatási szolgáltatásokhoz egyaránt. Az új minisztériumi struktúra alapján ezek összehangolása a jövőben önálló államtitkári szinten jelenik meg a kormányzati rendszerben. A minisztériumi struktúra alapján a fogyatékosságügy az új kormányzati rendszerben a szociális és családügyi terület részeként jelenik meg. Külön államtitkári felelősség körrel az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés kérdéseire adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában. Egy rövid zeneszünetet követően a következő témával foglalkozunk. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák. Tartsanak velünk, várjuk, várom vissza önöket.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák, ezzel folytatjuk a műsort. Sokan természetesnek veszik, hogy egy videójáték elindításához csak kézbe kell venni a kontrollert. Mozgáskorlátozott emberek milliói számára azonban ez sokszor egyáltalán nem magától értetődő. Ezen változtatna Vida Ákos, aki olyan speciális kontrollerre csatlakoztatható eszközt fejlesztett, amellyel akár egy kézzel vagy fejmozgással is lehet játszani. Tanulmányával az egyik legnagyobb, legrangosabb amerikai innovációs versenyen is elindult, ahol végül a 15 000 dolláros fődíjat is elnyerte. Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium és Nestor intézet egykori diákja, jelenleg pedig a Georgia Institute of Technology mérnök hallgatója. Az AdaptaPlay-nek keresztelt fejlesztésével győzte meg a zsűrit a USG Innovation and Entrepreneurship Competition, írja a Minnesota intézet Facebook posztjában. Az AdaptaPlay egy videójáték kontrollerre csatlakoztatható moduláris kiegészítő, amelyet kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztettek ki. Az eszköz célja, hogy azok is önállóan tudjanak videójátékokat irányítani, akik számára a hagyományos kontrollerek használata nehézséget, vagy akár lehetetlenséget jelent. A fejlesztés különlegessége, hogy a kontrollert a felhasználók akár egy kézzel vagy fejmozgással is irányíthatják. Így jóval szélesebb kör számára válhat elérhetővé a gaming élménye. Vida Ákos eredetileg egy 3D modellezési versenyre készülve kezdett bele a fejlesztésbe, azonban egy személyes tapasztalat teljesen új irányba terelte a fejlesztést. A projekt akkor vált a fő fókuszommá, idézet, amikor egy celebrális Parízisban érintett barátommal teszteltük az eszközt, mondta Ákos. A celebrális parézis, vagyis agyi bénulás, az izommozgások koordinációját és az izomtónust érintő állapot, amely sok esetben megnehezíti a finommotoros mozgásokat is. Vida Ákos szerint a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy még azonos diagnózis esetén is teljesen eltérő mozgáskorlátozottsággal élhetnek az emberek. Erre válaszul az AdaptaPlay moduláris rendszerben készült, az egyes elemek személyre szabhatók és variálhatók attól függően, hogy a felhasználónak milyen mozgás funkciói maradtak meg. A fejlesztést a Georgia Tech Inventure Prize program döntéseként delegálták az országos innovációs versenyre, ahol Vida Ákos végül az első helyet szerezte meg. A győzelemért járó 15 000 dolláros támogatást a fejlesztés további tesztelésére és gyártására fordítanák. A tervek szerint a következő időszakban rehabilitációs központokban futó pilot programokat bővítenének, valamint növelnék a gyártási kapacitást is. A célunk, hogy az eszköz eljusson ahhoz a több millió emberhez, akik szeretnének újra játszani, fogalmazott a fejlesztő. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, és hamarosan az utolsó témával jövök vissza. Egy hét, amikor mindenki egyenlő ifjúsági mozgássérült tábor. Erről hallhatnak.
0: Hobbi Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. A nyár sokak számára a szabadság, az önfelett közösségi élmények és az új barátságok időszaka. Fogyatékossággal élő fiatalok számára azonban a táborozás gyakran jóval több kihívással jár. Az akadálymentes környezet, a megfelelő segítség és a biztonságos részvétel sok családnak nehezen elérhető feltétel. Éppen ezért vált az évek során különösen fontossá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett ifjúsági mozgássérült tábor, amely 2026-ban is megnyitja kapuit a Kárpát-medence mozgássérült fiataljai előtt. A Balatonfenyvesen megrendezett tábor nem egyszerű nyári program, egy olyan közösségi tér, ahol a résztvevők megtapasztalhatják az önállóságot, a bizalmat és az elfogadást. A tábor különlegessége az emberi kapcsolatokban rejlik. A máltai tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy a résztvevők nem elsősorban családtagjaikkal vagy állandó segítőikkel érkeznek. Az egy hét során előzetesen felkészített, hasonló korú önkéntesek segítik őket a mindennapokban, a közlekedéstől kezdve a programokon való részvételig. Ez a modell egyszerre jelent kihívást és felszabadító élményt. A mozgáskorlátozott fiatalok számára lehetőséget ad arra, hogy megszokott környezetükből kilépve új helyzetekben próbálják ki magukat, önálló döntéseket hozzanak és új kapcsolatokat építsenek. Az önkéntesek közben közvetlen tapasztalatot szereznek arról, mit jelent a segítségnyújtás, a felelősség és a feltétel nélküli bizalom. A szervezők szerint a közös programok során nem a fogyatékosság kerül a középpontba, hanem maga az ember. A résztvevők együtt sportolnak, beszélgetnek, kirándulnak, zenélnek és vesznek részt különféle szabadidős foglalkozásokon. A tábor így nem csak rekreációs lehetőség, hanem valódi társadalmi érzékenyítő közeg is. Több mint nyaralás, önbizalom és közösségi élmény. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása gyakran nem a nagy kampányokban, hanem az ilyen személyes találkozásokban válik valósággá. A Máltai Szeretetszolgálat korábbi ismertetői szerint a tábor egyik legfontosabb célja az elfogadás és a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés támogatása. A résztvevők sok esetben egész évben várják ezt az egy hetet. Nem csak az élmények miatt, hanem azért is, mert olyan közösség részesei lehetnek, ahol nem kell magyarázkodniuk, alkalmazkodniuk, vagy kívülállónak érezniük magukat. A tábor légköre egyszerre biztonságos és felszabadító. A fiatalok új barátokat szerezhetnek, önbizalmat építhetnek, és megtapasztalhatják, hogy valódi közösségként működnek együtt segítőikkel. Az önkéntesek számára is meghatározó élményt jelent a részvétel. Többen később is kapcsolatban maradnak a táborozókkal, és sokan éppen itt találkoznak először közelről a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaival. Ez a személyes tapasztalat gyakran erősebb szemléletformáló erővel bír, mint bármilyen kampány vagy érzékenyítő program. Egy olyan kezdeményezés, amelyből a társadalom egészen tanulhat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta számos szociális és közösségi programot működtet, a mozgássérült tábor pedig ezek egyik legemberközelibb kezdeményezése. A program arra emlékeztet, hogy az akadálymentesítés nem kizárólag rámpákat és lifteket jelent, hanem kapcsolatokat, nyitottságot és valódi közösségi jelenlétet is. A tábor üzenete talán éppen ezért ennyire fontos, az elfogadás nem elmélet, hanem közösen megélt tapasztalat. Egy hét a Balatonnál, amely sok résztvevő számára egész évre ad erőt, és amelyből talán mindannyian tanulhatunk valamit az egymásra figyelésről, az emberi méltóságról és a közösség valódi jelentéséről. A tábor helyszíne Balatonfenyves, időtartama pedig augusztus 24-től 29-ig lesz. A program a Kárpát-medence mozgáskorlátozott fiataljai számára nyújt közösségi és rekreációs lehetőséget. A résztvevőket felkészített önkéntes segítők támogatják a tábor teljes időtartama alatt. További információk pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, mégpedig Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgássérült tábor. Adja hírül a Rehab portál, tehát a Rehab portálon is elérhető az imént ismertetett téma. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb a június 22-ével kezdődő héten várom Önöket, kedves hallgatóink. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/eseegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudnak elérni bennünket. Tehát facebook.com/eseegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, tehát a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk tehát a június 22-i héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, további tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
0: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és Önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
11: De bíbe!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyogérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést fogalmazott az egyházfő. Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honnan?

0: Járóutazási magazin. A mikrofonnál.
1: Aloha mindenkinek, bár mondjuk ezt talán Hawaii-szigetén szokták mondani, na de hát azért annyira nem állunk messze az igazságtól, hiszen igazi, már-már-már majdnem karibi hangulatot idéző országba látogatunk el a következő egy órában. Főleg, hogyha elfogyasztjuk a nép italát megfelelő mennyiségben, akkor meg teljes mértékben karibi, vagy éppen olyan hangulatba érezhetjük magunkat, amilyenre éppen csak akarnánk. Ez csak a szesz mértékétől függ. No de hát erről majd később mindenképpen beszélünk egy, ami biztos, ma is utazunk ebben az egy órában, hiszen indul a világjáró, és hát hatalmas kalapját mindenképpen magára öltve, kis tekilás üveggel a hóna alatt, nem tudom, hogy kukac van-e benne, de hát mindenképpen kalapuzolja önöket Mexikóban a drága Nacsa Móni.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, aki pedig bocsássanak meg, de nem hagyhatom ki a szóvicet. A szeszesen esztelen utitársam lesz az Sommer Gábor László Vazul.
1: Köszönöm szépen ezt a mi bókot, remélem önök is átérezték ennek a lényegét. Tehát, amint mondtuk, Mexikóban látogatunk el a következő egy órában, abban a szövetségi köztársaságban, aminek a fővárosa Mexikóváros, és hát szép nagy az ország, majdnem 2 millió négyzetkilométeren terül el ez az ország, és hát elég sokan is lakják ezt, több mint 106 millió Mexikó lakossága, hivatalosan mexikói pezóval fizethetünk, spanyolul beszélnek itt, és megértik az indián nyelveket is.
2: Nézzük, hogy mi a legmagasabb pont, ez a Citlaltépetl 5700 méter, a legalacsonyabb pedig a Laguna Salada, ez 10 méterrel a tengerszint alatt van.
1: Szerintem a mexikóiak úgy alakították ki, meg hát a spanyolok is a nyelvüket, hogy biztos valami tekila befolyásoltság alatt voltak, miközben ezt kitalálták. Mexikóba egyébként a legtöbb látogató repülővel érkezik, és hát mi magyarok másképp nem is igazán tudnánk ide máshogy jönni, ha csak nem szárnyakat növesztünk.
2: Aztán azt fontos tudni, hogy a mexikóiak szegények, de vendégszeretőek és derűsek, különösen a turistákkal szemben kedvesek, hiszen számukra az idegenforgalom fontos bevételi forrás. Az egész ország hagyományokkal és történelemmel átitatott, aki csak a főváros nézi meg, az önmagával szemben követel bűnt, hiszen az ország változatos felszíne és a maja, azték, olmék és tolték emlékek is sok érdekességet rejtenek.
1: Mindjárt jövünk vissza kicsit történelmi kalandozásunkkal, hiszen azért Mexikó történelme jó vaskosra sikeredett, a legfontosabb állomásokon azért mi is megállunk nézelődni, nem akár, hogy kulturális és nem utolsó sorban kulináris téren milyen orgiákban lehet részünk, hiszen azért ismert a mexikói konyha népszerűsége és finomsága. Szóval, hogyha itt járunk Mexikóban, hogy akkor milyen ínyenc és finom falatokat tudunk magunkba tömni, no hát nem sokára visszatérünk, addig meg lehúzunk egy-egy kupica tekilát.
3: Hobbi Rádió.

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Folytassuk kalandozásunkat, nézzük Mexikó történelmét, hiszen ki ne emlékezne a mostanában futó azon reklámok hősnőire, akik azték templom előtt imádkozva félmeztelenül táncolnak. Az országot elsőként benépesítő emberek közel 20 ezer évvel ezelőtt érkeztek ide Kolumbusz előtt. Ezek ősei egymást követő rendkívül fejlett civilizációkat hoztak létre, melyek 1200-tól Krisztus előtt 1521-ig Krisztus szerint virágzottak. Ezek közül a maja és az azték kultúrák ugye a legismertebbek, és hát hozzájuk köthető ugyebár a csokoládé is.
2: Hernán Cortez a mai Veracruzhoz közeli tengerpartra érkezett meg 1519. április 21-én 11 hajóval, 550 fővel és 16 lóval. A spanyolokat kedvezően fogadták azokban a városokban, amelyek nem szerették az azték uralmat, és így a spanyolok indián szövetségeseket tudtak szerezni. Közel 6000 indián megközelítették az Azték sziget fővárost, egy olyan várost, amely nagyobb volt, mint bármelyik Spanyolországban. Montezuma király meghívta őket a palotájába, de hát a spanyolok azonnal foggyulejtették őt. 1521. augusztus 13-a az Azték ellenállása végét jelentette. A meghódított népek helyzete borzasztóan rossz volt, nem csak a gyarmatosítók véres keze, hanem egy sor járvány miatt is, melyeket a spanyolok által behurcolt betegségeket okoztak.
1: A 16-tól a 19. századig egyfajta fajgyűlölő rendszer létezett Mexikóban, amely táplálta a hatalmi harcokkal kapcsolatos eseményeket ezekben az években. A felkelés szikrája 1808-ban pattant ki, amikor Bonaparte Napóleon elfoglalta Spanyolország nagy részét, így megszűnt a közvetlen spanyol ellenőrzés, és a gyarmaton felerősödött a sziget lakók és a kriollok közötti rivalizálás. 1810. szeptemberében, 16-án egészen pontosan, Miguel Hidalgo y Costilla, egy krioló pap összehívta a hívőit a templomba, és kihirdette a híres felhívást a felkeléshez Grito de Dolores címmel. A szorványos harcok 1821-ig folytatódtak, amikor Spanyolország beleegyezett végül Mexikó függetlenségébe.
2: A függetlenséget 23 év krónikus instabilitás követte. Az elnöki cím nem kevesebb, mint 36 alkalommal cserélt gazdát, és Mexikó területének nagy része az Egyesült Államok tulajdonába került. Az ország dolgai relatívan stabillá váltak Porfirio Díaz diktátorsága alatt, aki 33 éven keresztül uralkodott, egészen 1911-ig. A rend és haladás jelszavával Mexikót az iparosodás korába vezette el, és a háborúktól távol tartotta, amely 60 éven át mérgezte az országot, azonban a békének ára volt. Betiltották a politikai ellenzéket, a szabad választásokat és a szabad sajtot, illetve az irányítást egy könyörtelen hadsereg segítette. A Díaz irányításával szembeni széleskörű elégedetlenség sztrájkokhoz vezetett, amely meggyorsította a mexikói forradalom kitörését. A forradalom nem egyértelmű harc volt az elnyomás és a felszabadítás között, hanem 10 éven át tartó küzdelem a számtalan vezető között, amely során az egymást követő kísérletek a stabil kormányok létrehozására és a békére zátonyra futottak a kitörő harcok miatt.
1: Az 1970-es évek végén kitört olajláz megnövelte Mexikó olajbevételeit, és ez finanszírozta az ipari és mezőgazdasági befektetéseket, de az olajfelesleg az 1980-as évek közepén az olajárakat betörte, és ez Mexikó legsúlyosabb recessziójához vezetett, évtizedeken át tartva.
2: 1994. márciusában Luis Donaldo Colosiót, az előző elnök megválasztott utódját meggyilkolták. Az ő utódja volt Ernesto Zedillo, ő nyerte meg a választásokat a szavazatok csupán 49%-os arányával. Mexikó politikai rendszere és a fiatal gazdaságának alacsony teljesítménye miatt gazdasági válság alakult ki. Hetekkel Zedillo beavatási ceremóniája után a pezót drámai módon leértékelték, és az árak Mexikóban drámai módon megemelkedtek. Mexikó majdnem gazdasági csődbe jutott, és az a sürgős 50 milliárd dolláros hitelcsomag mentette meg, amely az USA-tól és a nemzetközi pénzintézetektől érkezett. Mexikónak azonban cserébe át kellett adni olajvagyonát, a nemzet önállóságának kulcs szimbólumaként biztosítékként a segélyre. Ennek ellenére Zedillo elnök úgy tűnik, hogy igazán nyitott a demokráciára, egy olyan időszakot elnökölve, amikor az ellenzéki pártoknak végre megengedték a vidéki választások megnyerését, és így kifejlődhetett egyfajta választási kultúra Mexikóban is.
1: És hogy milyen egyébként az emberközeli kultúra. Az utazni vágyónak mindenképpen javasoljuk, hogy szálljon legalább egy hetet Mexikó ősi történelmének megismerésére, felejthetetlen élmény meglátogatni a sok romvárost és piramist, amelyet több ezer év sem tudott eltörölni. Ezekhez a túrákhoz érdemes helyi idegenvezetőt is igénybe venni. Ők azok, akik a műemlékek bejáratainál várják az embereket, illetve azok, akik igazolvánnyal is tudják igazolni jártasságukat, tényleg képzettek és felkészültek, nem úgy, mint legtöbb egyiptomi kollégájuk. Tőlük sok érdekes információt, történetet hallhat az érdeklődő, megismerhetjük a történészek kutatási eredményeit, az őslakosok legendáit és természetesen Daniken UFO verzióját is. Mindezt élőben látni és megismerni egy hihetetlen élmény, amely vetekszik az egyiptomi piramisok nyújtotta hangulattal.
2: Ha pedig a sok látnivaló között megéheznénk, hát szerintem Mexikóban nem lehet azt mondani, hogy valaki éhes maradt, hiszen a mexikói konyha három fontos ételen alapszik: a tortillán, a babon és a chilin. A tortilla nem más, mint kicsi hús pásztétomos vajas sütemény magokkal megszórva. A babot általában főve vagy fagyasztva fogyasztják, bár mondjuk fagyasztva elég erős fog kell hozzá, tortillával vagy éppen csak úgy magában. Nagyon kedvelt ország szerte a jugosz, amely finom gyümölcslé és az utcákon lépten nyomon vásárolható. A mexikóiak általában a híres tekilával koktélként fogyasztják ezeket, mi mással is.
1: Néhány növényi mag különös karriert futott itt be. A Szent János kenyérfa magok például annyira egyformák, hogy évszázadokon át ezekkel mérték a drága köveket. A Teobroma kakaó magját Amerika őslakói elsősorban az azték és a maja indiánok tartották nagy becsben, Mexikóban. A 16. század elején a kakaó bab volt a pénzgazdálkodás alapja. Ezt követően még hosszú ideig pénzként használták egész Közép-Amerikában, sőt Dél-Amerika északi részének nedves trópusi őserdő területein is, ahol a 10-15 méteres örökzöld növény őshonos.
2: A csokoládé tehát Mexikóból terjedt el a közép-amerikai indián civilizációkba, később Perúba is, majd pedig Amerika felfedezésével, a spanyolok közvetítésével indult hódító útjára Európában, aztán pedig az egész világon. Természetesen ne felejtsük el a tekilát sem, a mexikóiak nemzeti italát, amiből azt is érdemes tudni, hogy van bizony kukacos változat is, ami azt mondják, hogy azért van benne, mert úgy, hogy a tekila az nem más, mint a kaktuszból készült alkoholos ital, és hát azt mondják a mexikóiak, hogy a kaktuszhoz szervesen hozzátartozik a kukac is. És hát, hogyha a kaktuszból valami italt készítenek, akkor a kaktuszból készült italhoz ugyanúgy szervesen hozzátartozik a kukac is, ezért rakják bele. Azt mondják egyébként, hogy nem olyan rossz.
1: Ki fogjuk próbálni? Hamarosan folytatjuk utazásunkat Mexikóban, természetesen először a fővárossal, Mexikóvárossal kezdjük, majd utána bebarangoljuk az ősi tájakat, hogy felfedezhessük mindazt, amit eddig csak fakérek kódexekből láthattunk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
3: Hobbi Rádió!
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Ebben az egy órában tehát nem más helyen járunk, mint az örök Mexikóban, és hát kellőképpen betortilláztunk, becsilisztünk, betekiláztunk, mindenképpen elegendő erőt gyűjtöttünk ahhoz, hogy nekiinduljunk az ország fővárosának, nézzük, hogy Mexikóváros milyen látványosságokkal talogatja a turistákat ide Mexikóba.
2: Azért szerencsés Mexikóvárossal kezdeni mexikói utazásunkat, mert itt landol a gép, és mert itt kicsiben mindenbe belekóstolhat az ember, ami tulajdonképpen Közép-Amerikát jelenti, ugyanakkor ez az óriási metropolis a világ legnépesebb városa, csak ízelítő, bevezető, étvágygerjesztő mindahhoz, ami utána következik.
1: A 21 milliós fővárosban ugyancsak néhány említésen a méltó látnivaló van, ám ezeket semmiképpen sem szabad kihagyni. Az egyik ilyen a Zocalo, amely a főteret jelenti, és minden más település is büszkélkedhet vele. Mexikóvárosban itt kap helyet a bazilika, mellette látható a 70-es években véletlen megtalált régészeti terület, az El Templo Mayor, illetve a köztársasági elnök szabadon látogatható palotája. De itt vannak az arany és ezüst művesek boltjai is. A nagy kereszteződések közepén szobrok, emlékművek vonják el az amúgy is őrült vezetők figyelmét, természetesen spanyol mintára. A város északi részén található Közép-Amerika legnagyobb katolikus zarándokhelye, Guadalupe, ahol decemberben több százezer hívő szokott összegyűlni. Az indián kultúrtörténet helyek meglátogatása előtti rendszerezéshez pedig kiváló segítség a világ egyik legnagyobb antropológiai múzeumának megtekintése.
2: Mexikóváros. A főváros 2200 méter magasan fekszik, de levegője ennek ellenére borzasztóan szmogos. A helyiek többsége beszél angolul, és szívesen elkalauzol minket bármely nevezetességhez, mint például a Zona Rosába, a Rózsa negyedbe, ahol több száz éves épületek és éttermek találhatóak. A város történelmi belvárosa a Plaza de la Constitución, itt találhatók Mexikó legrégebbi épületei és templomai is. Keleti részén található a Palacio Nacional, mely ma az elnöki hivatalnak ad otthont. A csodálatos Catedral Metropolitanát 1520-ban építették. A fővárosban egyéb látnivalókat se hagyjunk ki. Nézzük meg az Azték piacteret, az Alamédát, a város legnagyobb parkját, a Bosque de Capultepec-ét, a Guadalupe Bazilikát és a Plaza Garibaldit is. Az utcákon pedig hallgassuk meg a tipikus mexikói zenészeket, a mariachikat.
1: És hogyha mindez megvolt, akkor indulhatunk tovább a fővárosból, Mexikóvárosból. Következő megállunk itt Mexikóban, nem más, mint Teotihuacán. A nap és a holdpiramis látványa minden képzeletet felülmúl. A szabályos mérteni alakzat és a tájolás tökéletessége megmozgatja az ember fantáziáját. Vajon a tolték indiánok hogyan voltak képesek ilyen pontos geometriai meghatározásra? És mi az oka annak, hogy építményeik feltűnően hasonlítanak az egyiptomi piramisokra? Rengeteg elmélet keresi erre a választ, UFO-kat, Atlantis menekültjeit és hajózó egyiptomiakat egyaránt hibáztatnak. A majd 5 km hosszú halottak útján sétálva mindenkiben felötlik a kérdés, mi okozhatta a 200 ezer lakosú város pusztulását. Az ásatások érdekessége a szépen faragott tollas kígyó templom, melynek oldalát fejek díszítik, a néhány éppen maradt falfestmény és a lakóházak belső udvara. Innen csak néhány kilométerre fekszik a gigantikus 6 méter körüli magasságú szobrairól és faragott fali díszeiről híres toltékváros Tulá.
2: A toltékok egyébként Krisztus után 900 körül alapították birodalmukat, melynek fővárosa Tulá volt. Jelentős hatást gyakoroltak az aztékokra, 1300 körül rombolták le bizony a birodalmukat.
1: Még gyorsan van egy megállunk, mielőtt egy kicsit szusszannánk, hiszen Oaxacát semmiképpen sem szabad kihagyni itt Mexikóban.
2: 3000 méter magas hágókon átkelve egy napi autózással érjük el az egykori Zapoték, majd Mixték indiánok lakta várost, mely a Monte Albán hegy lábánál fekszik. Koloniális negyede utolérhetetlen hangulatot áraszt a hódítás korából származó számos utcájával. Monte Albán különlegességének számít, hogy az indiánok a hegy tetejét gyalulták le, és itt építették fel vallási központjukat is.
1: Hogyha mindezeket megnéztük, akkor jelentem egy kicsit pihenünk, hiszen rengeteg látnivaló és érdekesség vár még bennünket itt Mexikóban, ami jön a folytatásban hamarosan San Cristobal, valamint La Venta, na meg hát Meridába is ellátogatunk hamarosan, a világjáró folytatásában még mindig Mexikóban utazgatunk.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány. Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
0: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
0: Omega!
7: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdély Marian.
9: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Folytatjuk utazásunkat itt Mexikóban. A szappanoperák, a nagy sminkek, a nagy érzések és az erős italok hazájában. Nézzük az Olmék városokat, San Cristobalt és La Ventát.
2: Érdemes felkeresni a San Cristobal környékén fekvő indián falvakat. Zinakantán indián búcsújának színes forgatak a például egyszer mutatja be a környék számos viseletét. Sok itteni lakos csak a saját nyelvét beszéli, és általában földműveléssel, állattenyésztéssel, kézműves mesterségekkel foglalkoznak, de hát, hogyha szeretné az ember kézzel-lábbal, meg tudja értetni magát. Az őserdőt felégetve meredek hegyoldalakat művelnek meg, agáve ültetvényben is bővelkednek, hiszen mivé is lenne e vidék, na meg hát az ország tekila nélkül.
1: Míg Szomi gyönyörködik a tekila ültetvényekben, nézzük tovább La Ventát. Az Olmék kultúra központja ez. 2 méter átmérőjű kőszobraik emberi arcokat, valamint egész alakokat is ábrázolnak. Piramisukat földből építették, mert a környéken nincs kő, így a szobrokhoz felhasznált kőtömböket is tutajjal hozták ide a távoli hegyekből. Az Olmékok Krisztus előtt 1220 és 1400 táján élhettek itt, keveset tudunk róluk, de valószínű, hogy az igen gazdag indián kultúrák alapjait ők vetették meg, és ami fontos, a csokoládé megalkotása az ő nevükhöz fűződik, csoki ital maradványaira bukkantak, ugyanis Olmék tálak alján. A híres kőszobrok is rendkívül rejtélyesek, a húsvét szigeteki szobrokkal vetekednek. A szobrok ugyanis afrikai és kaukázusi arcberendezésű embereket ábrázolnak. Lehet, hogy ilyen nagy volt a hajóforgalom?
2: Teljes mértékben. Mi is tovább utazgatunk. Következő megállunk pedig nem más, mint Merida. Innen érdemes indulni és végigmenni a Ruta Pukkon, amely több maya romvárost is érint. Uxmal például a szépen helyreállított varázsló piramisával, az apácazárdával, valamint a kormányzói palotával és a teknős békákkal díszített templomával büszkélkedhet. Innen alig néhány kilométerrel van Kabak, sok éppen maradt esőisten szoborral, illetve Labnával, a hajdani városkapuval.
1: A maják talán legismertebb központja Chichen Itza, ahol jól megfigyelhető az északról előzött toltékhatás. Érdemes figyelmet szentelni a labdajáték teret szegélyező domborműveknek, melyek a játék kultikus jellegét bizonyítják többek közt a vesztes csapat kapitányának hővesztésének ábrázolásával. A Castillo belsejében lévő szűk lépcsőn érjük el a jádekövekkel díszített jaguár szobrot. A Vénusz teraszon az ölében áldozati edényt tartó Shakmul szobra vár, ami mellett a több száz oszlop között egykor maja a papok elmélkedtek.
2: Aki komolyan érdeklődik a vidék kultúrája iránt, meg kell látogatni a Pelenket, Isla Mujeres-t, Meridát, Montalbant, San Cristóbal de las Casas-t és Uxmalt is. Az utazás során még sok érdekes látnivaló és élmény is akadhat. Útközben ajánlott az útlevelet kézközelben tartani, ugyanis az utakon rendszeres a katonai ellenőrzés. Hasznos tudnivaló továbbá még az, hogy nem sok jó sül ki abból, hogyha az embert amerikai állampolgárnak véli. Ezért ezt mindenhol minél előbb célszerű a tudtára adni a helyieknek, hogy nem, mi nem came from America. Ezután hirtelen mindenki nagyon kedves és előzékeny lesz.
1: Szóval még Szomi itt majd angolul megérteti magát ugyebár a katonákkal, és összehaverkodik velük, én addig elmondom, hogy sok helyen találhatunk eredeti házi tekila főzdét, ahol őrzik a hagyományokat, és szívesen körbevezetik a Szomi karakterű vendégeket. Megmutatják a kaktusz ültetvényeket, elmesélik az agave kaktusz feldolgozásának lépéseit, sőt, ha valaki nagyon jó, még meg is engedik, hogy ő maga feldolgozhassa, illetve jó pár kupica tekila után még legendákat is hallhatunk. Vezetőnk biztosan elmeséli azt a fontos tudnivalót, hogy a kukac azért kell az üvegbe, mert ő is már a kukac hozzátartozik a növényhez, és így egymást újra kiegészítve, kéz a kézben, párlat a párlatban lesz teljes a harmónia. Valószínűleg kóstolót is kap mindenki kukaccal és anélkül is, ha szeretne, ha nem. Természetesen a vásárlást nehezen úszta meg ezek után bárki.
2: Lehetőség adódik még kanyon túrára is egyébként, ahol 800 és 1000 méteres falak között száguldozhatunk motorcsónakkal, és a pihenő alkalmával olyan természetességgel figyelhetjük meg a keselyüket, mint itthon a galambokat. Végül, hogyha elértük a fővárost, mindenképpen nézzük meg a Teotihuacant, ezt a gigászi romvárost és a híres kolosst, nap- és holdpiramist, valamint azt a rengeteg építményt, amely az akkori kultúra hatalmas tudását tükrözi. Mexico Cityben kihagyhatatlan a Mexikói Múzeum, amelynek bejárására legalább 6-8 órát érdemes tervezni, félnapi hideg élelem, na meg hát egy fél üveg tekila mindenképpen kell hozzá. Az itt látható gyűjtemény hihetetlenül gazdag és olyan átfogó képet nyújt az ottani kultúrákról és azok magas szintjéről, hogy méltó záró élmény lesz ennek az utazásnak. Hogyha ezen élmények után gépünk hazafelé indul, biztosan nagyon hosszú ideig vágyunk vissza még Mexikó csodálatos, varázslatos világába. Na meg hát vágyódunk a tekila utánozhatatlan íze után is.
1: Hamarosan jövünk vissza a hasznos tudnivalókkal, na persze nem azzal, hogy itthon hogy lehet tekila főzdét csinálni, Szomi erről saját önéletrajzi kötetében fog majd beszámolni, egyéb más hasznos Mexikóhoz köthető tudnivalókkal.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Gondolkodtam ezen a te általad említett könyvön, szerintem valami hasonló cím lesz, hogy The Tequila Feeling. Még ezen dolgozunk, egy ami biztos és köztudott, egyéb hasznos s más információk azzal kapcsolatban, hogyha Mexikóba utaznánk, mit érdemes tudni.
2: Az árak nagy mértékben függnek a városoktól, Mexikó nagyvárosai és divatos üdülőhelyei sokkal drágábbak, mint az elhagyatott területek, vagy a falvak, tehát Acapulco az egy kifejezetten drága vidék. Minimum 25 dolláros napi kiadással lehet számolni. Legjobb, ha dollárt viszünk magunkat, de azért nem szeretik, ha amerikaiak vagyunk, tehát azért van egy skizofrén vonás a mexikói turizmusban is. A pénzváltás az úgynevezett Casa de Cambionokban vagy bankokban lehetséges. A hitelkártyát csak néhány helyen, így például éttermekben, repülőtéren és szállodákban fogadják el, ezért mindenképpen vigyünk magunkkal készpénzt is. Borravalót az éttermekben és bárokban szívesen fogadnak, na de hát hol nem. Legjobb, ha a számla végösszeg mintegy 15-20%-át adjuk. Kevésbé látogatott területeken elég a 10% is. Alkudni a piacon és a taxisofőröknél szabad, sőt, muszáj.
1: Ami a szállásokat illeti, olcsó kategóriát már 8 és 15 dollár közötti árfekvésben találhatunk. Hogyha már valami közép kategóriára vágyunk, akkor 15 és 30 dollár közötti kiadással számoljunk, viszont hogyha a luxus kategóriában akarunk aludni, 30 dollár felett kezdődik minden.
2: Amikor pedig szeretnénk jól megtölteni hasunkat mindenféle mexikói jóval, hát az olcsó ételek olyan 3-5 dollár körül vannak. Ha étterembe ülünk, akkor bizony 15 dollárig is zsebben nyúlunk, luxus kategóriában pedig 15 dollár felett.
1: Lehetőleg csak olyan étteremben étkezzünk, amit külföldiek is ajánlanak, a csapvíz fogyasztása pedig egyáltalán nem ajánlott, csak is palackozott vizet. Ígyunk kintott Agua Mineral és Agua Purificada néven találjuk meg a külföldieknek ajánlott palackos vizeket.
2: A magyar állampolgár a kiindulási országtól függetlenül turizmus, tranzitálás, valamint üzleti tárgyalás céljából 90 napig vízum nélkül léphet be és tartózkodhat Mexikóban. Az utazónak érvényes útlevélen kívül egy turista kártyával is rendelkeznie kell, amely a mexikói diplomáciai és konzuli képviseleteken, a mexikói utazás irodákban, valamint a Mexikóban repülőjáratokat indító légitársaságoknál kapható. Az említett, leginkább statisztikai célt szolgáló kártyát és az anyagi fedezetet igazoló dokumentumokat belépéskor a migrációs hatóságok szokták ellenőrizni.
1: Az útlevélnek pedig nagyon fontos a beutazás tervezett időpontjától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie, erre érdemes odafigyelnünk.
2: Szóval az a lényeg, hogy mindenki készüljön, és hát aki természetesen szeretné kedvenc szappanopera hőseit meglátogatni, azt talán Mexikó városban látogasson el a filmstúdiók környékére, hiszen azok még mindig virágzó iparág, bár itt Európában mostanában lecsengtek a nagy mexikói sorozatok, mi azonban soha nem felejtjük el Izaurát, Esmeraldát, Paula és Paulina.
1: Na, meg hát Juanitát sem.
2: Így van.
1: Juan Carlos Escozitót sem.
2: És minden 17 tagú nevű emberkét sem, akik általában ezekben a sorozatokban szoktak erősen festve virítani.
1: Szerintem ígyunk meg még egy tekilát, hiszen lassan el kell gondolkoznunk azon, hogy következő alkalommal hova csábítsuk a kedves hallgatóinkat, mit szólsz hozzá.
2: Benne vagyok.
1: Kukacsal vagy anélkül.
2: Nélküle, szigorúan nélkül.
0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Hölgyek, urak, minden tekila fan, van egy nagyon-nagyon rossz hírünk, lassacskán indul a repülőgépünk hazafelé, úgyhogy az utolsó kupicát is le kéne hajtani, az utolsó tortillát, az utolsó csilit, az utolsó babszemet is le kell nyelnünk, hiszen beszállás van, indulunk hazafelé, egy hét múlva azonban újra útnak indulunk, viszont most már nem teszünk meg olyan nagy távolságokat, sőt, hogy hova fogunk utazni, milyen berkeken, milyen határokon belül, azt már is mondja drága Huanitánk, aki egyébként Móni.
2: Köszönöm szépen. Én egyébként nem szeretnék szappanopera hős lenni, ezt azért gyorsan rögzítsük. Valamint...
1: Nem szeretsz ilyen mély érzelmeket táplálni 48 részen keresztül egy elérhetetlen férfi iránt, aki egyébként, mint kiderül, az apát testvérének nagyanyjának a fia?
2: Nem. Nem, tehát nem 48, 148 részen keresztül sem, tehát ez egy hosszan zajló történet. Nem, ellentétben az a jó hírünk, hogy Magyarországra fogjuk önöket kalauzolni, így az éteren keresztül bejárjuk a turisztikai régiókat, és megnézzük azt, hogy miért érdemes itthon pénztárcánkhoz és kedvünkhöz mérten elmenni, pihenni meghatározott helyekre, hiszen valljuk meg őszintén, ez a bizonyos ország forrásokban, illetve fürdőhelyekben gazdag, nagyon jó italokat is vannak, ugyebár ős igazság, hogy amiből gyümölcslevet készítenek, abból ugye szomi?
1: Abból pálinkát is lehet, bár mondjuk ugye tartja ez a kis vicc, hogy amikor az újdonsült egyetemista először hazamegy, hogy az anyukája megkérdezi, hogy levágott egy tyúkot, mit főzzünk belőle? Pálinkát!
2: Így van, úgyhogy ilyen és mélyebbnél mélyebb bölcsességekkel fogjuk önöket várni, de természetesen itt a délalföldi régióban nem csak pálinka főzésről fogunk beszámolni, hanem arról is, hogy hol lehet igazán jól kikapcsolódni.
1: Szóval, hogy mit tartogat számunkra itthon Bács-Kiskun, Csongrád és Békésmegye, ezzel jövünk majd egy hét múlva a Világjáróban. Igazából lehet, hogy át kéne neveznünk Magyar Járóra egy pár hétig a műsorunkat.
2: Jó, szóval magyar járók leszünk, de természetesen a szeszesen esztelen világ magyar járó Szomer Gábor László Vazul jövő héten is itt lesz.
1: Hasonlóképp Nacsa Móni is mindenképpen tartogat meglepetéseket az önök számára, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, maradunk itthon, viszont önök pedig tartsanak velünk. Hét nap múlva találkozunk, addig pedig utazzanak sokat, hiszen azért tudják utazni bárhova, bármennyiért, de hát azért mindig jó. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Műsorajánló.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
11: Ma éjjel táncolunk, ez a
12: egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attől lesz
1: dupla jó. Csak Attilával. Gyere fel,
2: táncolj mi! Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén írtják a szúnyogokat. Újra elérhető a teljes nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A Tisza párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát, jelentette be Bújdosó Andrea frakcióvezető Budapesten sajtótájékoztatón. Azt is hozzátette, várhatóan utolsó alkalommal tették meg ezt ilyen formában, szigorítják ugyanis a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot, közölte. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: gyomorszáji fájdalom, rendkívül gyakori még a gyomorégés. Mindezek visszatérően jelentkeznek étkezés előtt inkább, súlyosabb esetekben éjszaka is a beteg nyugalmát zavarják.
1: Ez a probléma elsősorban a 20 és 60 év közöttieket érinti. Keletkezésében valószínűleg idegrendszeri működési zavarok állnak. Emellett pszichés tényezőknek is szerepük van. Az állandó idegfeszültség következtében a gyomor vérellátása romlik. A gyomornedv elsősorban a savelválasztás fokozódik. A sav pedig a rossz vérellátású területen kimarja a gyomor bélnyálkahártyáját.
2: Az utóbbi időben egy-két hónapja érzem, hogy étkezés után, illetve bizonyos ételek után hasi panaszaim vannak, gyomortáji fájdalom, görcs. Úgyhogy tanástalanná váltam, hogy vajon mi lehet a probléma.
1: A helyes diagnózis felállításához elsőként hasi ultrahang szükséges. Az orvos a gép segítségével megnézi, hogy van-e bármilyen hasi betegség Zsuzsánál. Ez a vizsgálat semmilyen elváltozást nem mutatott ki. Így a gyomor irányában kell tovább vizsgálódni. Ennek módszere a gyomortükrözéses vizsgálat, amely csak kórházi körülmények közt végezhető el.
3: Egy kis megnyugtatás, hogy hogy fog történni, mit fogok érezni.
4: Hát nézze, a vizsgálat nem fájdalmas, csak kellemetlen. Ide kellene tetudni.
1: Zsuzsának egy 1 cm átmérőjű csövet vezetnek le a torkán, amelynek oldalában száloptikás rendszerrel ellátott kamera működik. Ez hajszálvékony üvegszálakon keresztül közvetíti a gyomorban látottakat a monitorra. A képernyőn jól láthatjuk a gyomorban lévő kóros elváltozásokat. Ilyenkor a betegnek nem szabad nyelni.
4: Itt haladunk a nyelőcsőben a gyomor irányában. Megy a műszer, láthatjuk a gyomorszájat. Ezen keresztül jutunk be a gyomorba. A gyomorban rögtön megfigyeljük, hogy mennyi a éjgyomri gyomornedv, van-e epés váladék benne. Figyeljük a nyálkahártya mienségét, figyeljük a redőzett szabályosságát. Már a gyomor alsó harmadában vagyunk, ez a kijárata a gyomornak, ami a nyombél patkóbél felé vezet.
1: Ha a gyomorban valamilyen gyulladás vagy fekély észlelhető, akkor baktériumvizsgálat céljából szövetmintát kell venni a gyomorból. Ilyenkor a levezetett csövön keresztül egy csipeszt juttatnak le a gyomorba, amivel a mintavétel történik. A minta tartósító folyadékban a szövettani laboratóriumba kerül. Itt egy centrifugában 22 órán keresztül kiválasztják a vizet a sejtekből. Aztán paraffin oldatba kerül, és egy reteszelőgép segítségével üveglapra helyezik. Ahhoz, hogy a sejtek láthatóvá váljanak, festékanyaggal kell megfesteni az üveglapot. A mintákat végül ragasztószalaggal tartósítják, így bármilyen külső hatással szemben ellenállókká válnak.
5: A vizsgált biopsziás anyagból készült szövettani metszetben megtalálható a Helicobacter pylori. Ez egy olyan kórokozó, amely a gyomor nyálkahártyát megbetegítve, abban egy diffúz fekélyes gyulladást okoz, és fekély kialakulásához vezet.
1: Ez az eredmény tehát arra utal, hogy Zsuzsa gyomrában valószínűleg fekély található. A Helicobacter pylori baktérium okozza ugyanis a fekélybetegségek nagy részét, ami nyállal juthat be a szervezetünkbe. Ez egy olyan különleges baktérium, ami károsítja a gyomornyálkahártya védekező képességét, és ezáltal szabad utat ad a savkárosító hatásának. Sokszor a fekély nyomtalanul meggyógyul. Baj akkor van, ha ráterjed a gyomorfal mélyebb rétegeire, és átfúródást is okoz. Ez már életveszélyes állapotot jelent. Ha elhanyagolják, a fekély akár gyomorrákká is fajulhat. Zsuzsának pár nap alatt elmúlhatnak gyomorpanaszai, hiszen ma már a fekély, ha időben kezelik, gyorsan, fájdalommentesen gyógyítható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
5: Egészségedre!
1: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kamureklám.
2: A L'Oréal pá, mindjárt, mert ezt nem elolvasni nem.
1: Kamureklámot hallottak.
3: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívják fel a figyelmet. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. Ma délutánig általában sok napsütés válható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott.

0: fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket. Modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét, mintegy 40%-kal a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Virtuális látogatást kínál Silvio Berlusconi volt miniszterelnök eladásra bocsájtott szardíniai villájában egy amerikai internetes portál, közölte az olasz sajtó hétfőn, amely az ingatlanról készült felvételeket is nyilvánosságra hozta. Az ingatlan értékesítésre szakosodott amerikai portálon körbejárható a villa és az azt övező park is. Ma már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 9-én Félix nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név a Félix szóból ered, jelentése siker, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még a Félixek június 9-én kívül január 14-én, március 1-én, május 18-án és augusztus 30-án is. Betézése Féli, Félike, Feli, Felike, Felus, Lixi, Lexi, jeles viselői a névnek, Lajkó Félix, hegedűművész, Félix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, első Félix pápa és ön, kedves Félix. Ezen a napon köszöntjük még Annabella, Anna Liza, Anna Mária, Anna Mari, Anna Rita, Anna Vera, Bódog, Diana, Efraim, Előd, Enciána, Felicián, Feliciána, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pelágia, Pelágius, Perjámos, Piramus és Primus nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. Nagyon-nagyon korán kezdjük, 68. június 9-én Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel a lépésével kihalt a Julius Claudius dinasztia. 193-mal folytatjuk június 9-én, Septimius Severus a római légiók kikiáltották császárnak, aki a többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. Marcus Aurelius római császár halála után fia, Commodus uralkodása alatt Róma belpolitikáját trónviszályok jellemezték. Commodus ellen összeesküvésre került sor, hatalmi mámora tékozlása miatt a római testőrség parancsnoka új év éjszakáján meggyilkolta. A trónviszályoknak az első katona császár Septimius Severus vetett véget. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának főtámasza a hadsereg volt. A 17. századdal folytatjuk, 1640. június 9-én Bécsben megszületett első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Maradunk még a 17. században, 1660. június 9-én házasságot kötött a napkirály 14. Lajos, Franciaország királya és Mária Terézia, 4. Fülöp spanyol Habsburg király leánya. Az esküvőt nagy pompával ünnepelték, amely megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus-hegység lett. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 9-én született Nikolai Otto német zeneszerző és karmester, a windsori vígnők alkotója. 1870-nel folytatjuk, június 9-én meghalt Charles Dickens angol regényíró, leghíresebb műve a Twist Olivér. A 20. század közepével folytatjuk, 1953. június 9-én Budapesten megszületett Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő. Konzervatóriumban végzett zongorai ének szakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1975-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott. 1976 óta a Madách Színház tagja, szerepeiből Úri Muri, a Varázsfúvola, a János Vitéz és a Macskák. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.

0: Rádió.
1: 2026. június 9-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 13-tól 16. vers. Jézus így tanította a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Elmélkedés. A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Soként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget. Ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít, vagy ízt ad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertya fénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja. Aki Istennel él, az másokat is segít hozzá közelebb kerülni. Uram Jézus Krisztus, te azt mondtad, ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Köszönöm, hogy hivatásom a rólad való tanúságtétel. Add, hogy ne rejtsem el a fényt, amit te gyújtottál meg bennem. Taníts meg csendesen hatni, önzetlenül adni, és világítani ott, ahol sötétség és bizonytalanság van. Segíts, hogy életem ne öncélú legyen, hanem másokat is hozzád vezessen. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
2: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a telext elterjedése az 1840-es években tette lehetővé az első időjárási térképek megszerkesztését? Előtte olyan lassan terjedt az információ, hogy nem volt értelme ezzel foglalkozni.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc a szép, a hőt és táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Cervantistől a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
10: Műsorajánlót hallottam.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIG az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében. Ma már fátya a felhők szűrik a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében. Az épület 5. emeletéről nem sokkal vasárnap éjfél után kizuhant egy diák, akit kórházban ápolnak, közölte a Székesfehérvári tankerületi központ igazgatója. Török Szabolcs tudatta, hogy a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, ám a tankerület számára jelenleg az érintett diák egészségi állapota, valamint a kollégiumi közösség támogatása a legfontosabb, fűzte hozzá. A diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a sóbánya és a sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Koronpatak sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Virtuális látogatást kínál Silvio Berlusconi volt miniszterelnök eladásra bocsájtott szardíniai villájában egy amerikai internetes portál, közölte az olasz sajtó hétfőn, amely az ingatlanról készült felvételeket is nyilvánosságra hozta. Az ingatlan értékesítésre szakosodott amerikai portálon körbejárható a villa és az azt övező park is. Horvátország több alapvető élelmiszerből is továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből

0: Ős viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
2: Második alkalommal rendeztek portfóliófotózást a Nők az Anya Mögött projekt kitalálói Budapesten. Észrevesszük-e még a nőt a sérült gyermeket nevelő anya mögött? Mit jelent nőnek lenni? Egy fizikai vagy egy értelmi fogyatékos gyermeket nevelve? Mennyiben marad nő az az anya, aki élete végéig sérült gyermeket gondoz? A Nő az Anya Mögött kiállítás képei Tatáról indultak. Megjárták Gödöt, és a Millenáris Parkban is hetekig megtekinthető volt. Kerekesné Vince Judittal, az első lépéseket támogató alapítvány elnökével, valamint Marosi Pózmány Andreával, a Vittöbre alapítvány képviselőjével beszélgettem.
3: Én konduktorként dolgozom, Tatabányán az első lépések fejlesztő központban van egy alapítványunk, az első lépéseket támogató alapítvány, és Andival, aki a Vittöbre alapítványnak a képviselője. Szegről végről így a munka kapcsán ismerkedtünk meg. Andinak van egy sérült kisfia, nagyfia, átmenet 7 éves. Összekapcsolódtunk és egyre többet beszélgettünk, és úgy kiderült, hogy sok mindenben hasonlóan gondolkozunk, különösképpen abban a kérdéskörben, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek mondjuk egy sérült gyermek nevelése mellett, hogy tudja megélni a saját nem csak anyaságát, hanem a saját nőiességét, és akkor addig-meddig göngyölítettük ezt a témát, hogy rájöttünk, hogy remek lenne, hogyha meg tudnánk mutatni a külvilágnak azt, hogy ezek az anyukák nem érnek ott véget, hogy ők anyukák, és hogy sérült gyereket nevelő anyukák, hanem ők egy egész ember, egy individuum, ami azért általában rejtve marad a társadalom előtt.
4: Egy közös ismerősünk, aki Judithoz hordta a kislányát fejlesztésre, ismer engem elég régóta, az alapítvány, meg hogy milyen terveink voltak, és mondta nekem, hogy hát a Juditnak is nagyon hasonló a gondolkodása, és nagyon hasonlóak a terveink, úgyhogy mindenképpen találkoznunk kell. És akkor végül is így is lett. Beszélgettünk, és rájöttünk, hogy valóban igaza van, mert nagyon hasonló az, amit szeretnénk, a terveink, a látásmódunk, és akkor végül is így kerültünk össze, azóta meg elég sok mindenben működünk együtt.
5: Milyen sérültségű a gyermeked?
4: Az én kisfiam Vid súlyosan halmozottan sérült, 7,5 éves, de még nincs diagnózisa. Valószínű, hogy genetika, még nem biztosak benne. Nem jár, nem beszél, nem kúszik, nem mászik, tehát igazából mindenben segítségre szorul.
5: Ez annó hogyan sikerült feldolgoznod?
4: Ez egy elég hosszú folyamat volt. Ő az első gyermekünk. Egy elég nagy pofon volt, amikor így elkezdődtek a problémák. Ő egy elég súlyos epilepsziával kezdte. De hát még nagyon pici volt akkor, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy nem baj, majd kezelik, és akkor jobb lesz. De nyilván, ahogy nő, úgy látszik mindig egy gyermeknél az, hogy mennyivel van mondjuk lemaradva a társaitól. Aztán eljutottunk oda, hogy ugye az legyen a célunk, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni belőle, és boldog legyen. Ismerjük az igényeit, ismerjük, hogy miket szeret, úgyhogy úgy próbáljuk feldolgozni, hogy kihozzuk belőle a legtöbbet, illetve azt, hogy jól érezze magát. Valamint van egy öccse, aki egészséges, és szerintem az így a férjemmel együtt nekünk így nagyon sokat adott, hogy van mellett egy egészséges gyerek, aki meg így nagy

0: kis támogató lélek, úgyhogy szuper a kapcsolatuk nekik is.
1: Hogyan jött az ötlet, hogy más anyukákon is segítsetek?
2: Az én fejemben az a gondolat indult el, hogy amikor együtt dolgozom a szülőkkel, akkor azért egy egészen szoros kapcsolat kialakul. Néha egészen intimmé válik a kapcsolat, hiszen nagyon sok mindent megtudunk tőlük a foglalkozások során. Nagyon sok élethelyzetben látjuk őket, sok mindenről beszámolnak, akár egy rossz éjszakáról, akár egy családi perpatvarról, egy anyagi nehézségről, de ugyanígy mellette pedig természetesen a pozitívumokról is, az apró megélt örömökről és sikerekről. Minden alkalommal azzal kell szembesülni, hogy annyira jó fej anyukák. Hát most azért az anyukákat emelem ki, mert azért az apukákat is szeretjük persze, de nyilván azért általában az élethelyzetekből adódóan inkább az édesanyák szoktak jelen lenni ilyenkor, és mindig kiderül, hogy minden ember egy csoda. Rengeteg eldugott képesség, tulajdonság, vágy, terv van ezeknek a nőknek a fejében, és engem nagyon mozgatott ez, hogy mennyi minden van az ő életükben, amire egyszerűen sokszor nincs lehetőségük, hogy megmutassák másoknak, illetve mindig szerettem úgy elképzelni őket, hogy milyen szép lenne most, hogyha ki lenne sminkelve, meg fel lenne frissítve a frizurája, és milyen jó fényképeket lehetne készíteni róla. Én általában csak így kiszoktam pattintani az ötleteket, és akkor Andi pedig a gyakorlatias típus, aki pedig addig hajt mindenkit, amíg az ötlet meg nem valósul.
1: Térjünk rá erre a konkrét projektre. Ez nem az első fotózás, de arról szól, halljuk az információim, hogy közös fotózásra hívjátok az anyukákat, illetve apukákat.
0: Úgy közös, hogy nem együtt vannak. Külön-külön fotóztuk őket, tehát hogy tavaly kezdtük nőnap alkalmából az anyukákét, 20 édesanyát fotóztunk le, és azt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy milyenek is ők, amikor nem sérült gyermeket nevelő édesanyák, hanem nők, és ezt szerettük volna előtérbe helyezni, portréképek készültek róluk, majd az ötletet így tovább szövögetve jutottunk el az őszi fotózásunkhoz, ahol pedig az apukákat szerettük volna megmutatni, hogy kik azok az apukák, akik mindemellett a nehéz helyzet mellett, a munka meg minden mellett ott vannak, és ott maradtak a családban, és fantasztikus erővel támogatják az édesanyát és a gyermekeket, és igazi nagybetűs apukák, őket pedig a gyermekekkel fotóztuk le, mert úgy gondoltuk, hogy az érzékenyítés szempontjából ez így mutat a képeken, illetve így kapja meg azt az értelmet, amit szerettünk volna. És ugye most eljutottunk megint oda, hogy megint nőnap lesz, és így szerettük volna, ha ez az anyukás is minden évben megrendezésre kerülhet, és akkor ezért vagyunk most itt, hogy a második kört az édesanyák.
1: Hogyan fogadták a szülők? Mennyire voltak nyitottak erre a kezdeményezésre? Gondolom az anyukák azért kicsit jobban.
2: Az anyukák nagyon gyorsan ráharaptak, hiszen ki ne örülne egy lehetőségnek, ahol nem csak van ok kimozdulni otthonról, hanem kapnak egy szép frizurát, egy szép sminket, van okuk felvenni a csinosabb ruhájukat. Nagyon nyitottak voltak, nagyon lelkesek, mind a két első alkalommal, meg most a jelenlegi alkalommal is. Az apukáknál ott volt egy kisebb nehézség. Nem véletlen, hogy az anyás fotózáson 20-20 nőt fényképeztünk, az apukáson pedig 10-et összesen. Ennyit sikerült összekanalazni, igen. Tehát ugye ők azért jóval zárkózottabbak is, nehezebben lépnek ki ilyen értelemben a komfortzónájukból, illetve talán ők egy picit nehezebben is vállalják fel a külvilág előtt azt az élethelyzetet, amiben ők vannak.
1: Mi lesz ezeknek a fotóknak az utóélete?
0: Ezeket a képeket előhivatjuk, és egy klassz kis habkartonos vinilás formában, tehát ezek ilyen kemény képek lesznek. Az első körös édesanyás képek már megjárták az ország több pontját is, kiállításra kerültek, ugyanez a terv az édesapákéval. Március 5-én kezdjük meg ezt az utat. Az édesapák képeivel, illetve az előző édesanyás sorozat képeivel együtt tatán. Ha majd ezek a képek, amik most készülnek is, kész lesznek teljesen, és elő vannak hivatva, akkor elindulunk, már több megkeresésünk van, mert ugye több helyen hallottak erről a projektről, illetve az édesapásról. Már kérdezték, hogy vinnénk-e akár Szegedre, Miskolcra, Budapesten is van már érdeklődés.
1: Ezek nem digitális fotók.
0: Nem csak.
2: Online térben is megjelennek, de elő is hivatunk belőlük egy-egy példányt, és akkor egy ilyen vándor kiállítás formájában járják az országot legalábbis, ahol van rá érdeklődés.
1: Milyen a visszajelzés ezekről a kiállításokról?
0: Szerintem nagyon pozitív. Az édesanyák fényképei is, sok mindenkit meghatottak, és akkor ez percek után is beszéljünk arról, hogy amikor az apukákat látták a gyerekekkel, mennyire megható volt mindenki számára. Tényleg felnéznek rájuk, végre szembesülhetnek az emberek, mert ugye nagyon sok család, szülő az elején úgy gondolja, hogy szégyelli ezt, úgy gondolja, hogy most őt ne nézzék meg az utcán, miért úgy néznek a gyerekére, miért kérdeznek. Én nagyon sok mindenkit ismerek, aki például ezért nem jár el mondjuk egy játszótérre, vagy ilyesmi, hogy ne szembesüljön ezzel, vagy rosszul érzi magát tőle. Én szoktam az anyukákkal nagyon sokat beszélgetni erről, hogy ezt ne így éljék meg, és bátran válaszoljanak. Ha például egy kisebb gyermek oda jön, az én kisfiamhoz is nem egyszer jött már oda. Kicsi gyerek, és így őszintén telibe belekérdez olyanokba, amiket mondjuk egy felnőtt nem tenne meg, de én úgy gondolom, hogy ők is ebből tanulnak, hogyha mi őszintén válaszolunk rájuk. Úgyhogy ezt szerettük volna, hogy egy kicsit láttassák magukat ezek a szülők.
1: Volt olyan szülő egyébként, akinek így sikerült a gátlásait föloldani?
0: Igen, volt. Például az első anyukás fotózáson ott nagyon meglepődtünk. Volt egy hölgy, akit tudtunk, hogy jön. Ott az apuka szokott járni a gyermekével a fejlesztésekre, és így mindenki azt mondta, hogy eléggé visszafogottak, nem tudnak még ezzel a helyzettel annyira megbirkózni. Ott pedig az anyuka annyira kinyílt, hogy konkrétan nem ismertünk rá. Annyira más, most annyira feloldódott, beszélt mindenről, elmondta, teljesen más kép alakult ki így utána bennünk, mint amit hallottunk róla.
1: Akit érdekel a kiállítás, vagy ezek a képek, azok hol tudnak utána nézni?
2: Vitt Töbre alapítvány honlapján, illetve a Facebook oldalán, valamint az első lépéseket támogató alapítvány honlapján és Facebook oldalán. Ami még nagyon fontos, hogy mindez nem jöhetett volna létre, hogyha nem lennének olyan szuper emberek, akik a fodrászok, a sminkesek, akik itt fáradtságot nem kímélve, teljesen önkéntes jelleggel szépítik a itt megjelenő hölgyeket, asszonyokat, illetve a fotósunk egy fotóművész, Csillag Zsuzsanna, aki már az első fotózástól kezdve a anyukájaként kezeli ezt a projektet, és reggeltől estig kattogtatja a gépét, és utána végzi a rengeteg utómunkálatot.
1: Eszközöket, sminkeket támogatásban sikerült beszerezni?
2: Mind a sminkesek, fodrászok, ők maguk hozzák a szükséges eszközöket, de kaptunk felajánlóktól ennivalót, innivalót.
0: Van itt egy masszőr, hogy például
2: igen, jelentkezett egy masszőr, aki kényezteti az anyukákat. Kaptak masszázs utalványt az anyukák felajánlásként, úgyhogy sokan összefogtak és segítenek ebben.
1: Mi így a következő tervetek? Hogyan tovább?
0: Pont most beszéltünk róla, hogy tervünk rengeteg lenne. Nyilván ezeknek azért az önkéntes munkák mellett vannak olyan költségei, amiket elő kell teremtenünk, tehát mondjuk az utómunkálatok a képekkel kapcsolatban, a nyomdai munkák, illetve az, hogy elmenjünk egyes kiállító helyekre. De ezek a tervek akkor fognak tudni megvalósulni, ugye, hogyha kapunk olyan támogatást, akár magánszemélyektől, vagy bárkitől, hogy ezekre a felmerülő költségeket tudjuk fedezni. Nagyon szeretnénk egy testvéres fotózást, mert nagyon sok olyan az sem jellemző, hogy például egy próbatételes gyermek mellé érkezzen egy kisebb testvér esetleg. Szeretnénk megmutatni, hogy egyébként mennyi családnál van, és mennyire szuper, hogy van. Ha sikerülne mindezt kigazdálkodni, akkor évente szeretnénk az édesapást, az apák a köbön, és ezt a nő az anya mögött fotózást is megszervezni.
3: Évreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: change the world.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time Bond. Nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
7: Bocsánat, hogy mélyedek ki a busztába!

0: Kamu reklám.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
2: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
1: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
2: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
1: Mire az ember?
3: Néma, beszélő disznó!
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
4: Június 20-án indul a nyári főszezon a Balatonnál. A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ma délutánig általában sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A magyarok 46%-a tervez több napos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestő versenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnná változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestő versenye. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. Horvátország több alapvető élelmiszerből is továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel, írta elemzésében egy horvát napilap. Az újság elemzésében azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágán feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Medvetámadásban meghalt egy 34 éves erdélyi férfi Küküllőprot falu bejáratánál. A Szebben megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez a 112-es segélyhívón érkezett riasztás arról, hogy egy férfi súlyosan megsérült. A helyszínre érkezett rohammentősök azonban már csak a férfi halálát tudták megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszottak. Ma már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Kamu reklám.

0: van egy kis probléma!
1: Engem mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
1: Na még mi van? Cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: 10 vagy 15%-kal csökkentheti az Obi árait. Az akció... Vissza is tekertem magam.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Jobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
3: Vádat emeltek az integritás hatóság elnökével szemben. Megkezdődött a Tisza virágzása. Szerdán több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanon. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel három olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Csípő, viszkető érzés, fájdalmasan lüktető hólyagok. A herpeszvírus Magyarországon minden harmadik ember életét megkeseríti. De vajon mi okozza a herpeszt? A felelős egy vírusos fertőzés. 8 altípusa közül a leggyakoribb az ajkakon, a bőrön, a nyálkahártyán, valamint a nemi szerveken megjelenő fertőzés. Bárki elkaphatja nemtől és életkortól függetlenül. A vírusfertőzés tekintetében megkülönböztethetünk elsődleges és másodlagos herpeszt. Elsődleges formáról akkor beszélünk, amikor a nem kívánt hólyagok először jelennek meg.
5: Általában legnagyobb részt az esetek 40-60%-ában a szüléskor, a szülőúton való áthaladáskor a már herpeszes mamától kapják meg a kisbabák, vagy pedig később a korai felnőtt korban, vagy pedig az első szexuális kapcsolat útján kaphatják meg.
4: Az elsődleges fertőzés magas lázzal, a nyirokcsomók megduzzadásával, rossz közérzettel és nagyméretű hólyag képződéssel jár. A hólyagok hámmentesülésével fájó sebek alakulnak ki. Az első fertőzés fertőzés közel 2 hét alatt múlik csak el. Azonban a vírus nem tűnik el nyomtalanul.
5: Ezek a vírusok az ideggyökökben megbújnak egész életünkön át, és ott maradnak nyugvó állapotban. Amikor az immunrendszerünk nem tudja visszanyomni ezeket a vírusokat, akkor újból aktiválódhatnak. Ez már egy másodlagos, ismétlődően visszatérő herpeszes betegségfertőzés.
4: Ez azt jelenti, hogy ha a herpeszvírus egyszer bekerül a szervezetbe, azt onnan semmi sem öli ki. Ugyanis a herpesz DNS-e beépül a sejtek DNS láncába, és azokkal egyesülve elválaszthatatlanná válik. Másodlagos, azaz visszatérő herpesz esetén a betegség lezajlása már sokkal gyorsabb. Körülbelül 5-6 napig tart, és a tünetek is jóval enyhébbek. Fél 1 cm-es területen 1-2 mm-es, csoportosan ülő hólyagok jelentkeznek. Ez a fertőzés már nem jár lázzal. Kellemetlenséget az okoz, hogy rendszeresen visszatérhet. Van olyan ember, akinél csak egyszer-kétszer jelenik meg életében, de olyan is akad, akinél 2 hetente havonta jelentkezik. A vírus második leggyakoribb formája a nemi szerveken megjelenő herpesz, ami szoros testi kontaktus útján adható át. Az Amerikai Egyesült Államokban már több mint 50 millió ember szenved a fertőzéstől. A herpesz növeli az AIDS fertőzés lehetőségét is, mivel a sebhely behatolási kaput nyit a HIV vírus számára.
5: A nemi úton átadható terjedő herpesznek a száma növekszik. Ennek az a nagyon nagy jelentősége, hogy az ilyen mama, aki herpesszel genitális, tehát nemi úton lévő herpesszel találkozott és fertőződött, átadhatja a szülés során a kisbabának. Ez az egyik veszélyességi forrás. A másik pedig az, hogy ma már tudjuk, hogy bizonyos vírusok, itt a humán papilloma vírus és a herpesz vírus is szerepet játszik a méhnyakrák kialakulásában.
4: Bár a herpesz ma még nem gyógyítható betegség, odafigyeléssel és megfelelő védekezéssel uralható. Ne feledjék, a napsütés hatására ismét megjelenhetnek a nem kívánt hólyagocskák. Ezért nem árt még időben vitaminokkal megerősíteni szervezetünket, és persze beszerezni a megfelelő gyógyító krémeket.
0: Reklám.
6: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: hívás.
1: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
2: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
3: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
4: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
3: De voltál már valaha szerelmes?
4: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
5: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
6: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
7: Mi volt ez?
3: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
8: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Elnézést, megmondaná kérem, hogy hogyan jutok el a postára?
2: Hát az attól függ. Kocsival van?
1: Nem.
2: Hát akkor gyalog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Bolondok házában csöng a telefon.
2: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
1: Egy pillanat. Nincs senki.
2: Hurrá! Akkor sikerült megszöknöm!
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót. Itt

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Küldjetek nekem pénzt. Ígérem, csak megnézem, és küldöm vissza.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egy hetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A pázsitfű félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Vádat emeltek két mentés irányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentés vezető ellen Gálvölgyi János ügyében. Az ügyészség szerint 2023-ban egy nő az édesapja nehéz légzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre. A mentés irányító a telefonbeszélgetés végén azt ígérte, küldi a mentőt, ezt nem tette meg. Beszélt ugyan egy beteg felvevő kolléganőjével, de ő sem intézkedett. A mentés irányítót egyikük sem vonta be, bár ő észlelt az esetet a rendszerbeli adatokból, ő sem szólt a mentőknek. Mivel 3/4 óra múlva sem érkezett segítség, a sértett másik lánya ismét felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentés irányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja. A mentőegység küldéséről a vádlottak egyike sem intézkedett, emiatt az életveszélyes állapotban lévő sértett ellátása teljesen elmaradt. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt, betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl-Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A 2,6 kilométeres féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95%-os a telítettség. Tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. Ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szaká Miki. És természetesen következzenek azon témák, amelyekkel ma foglalkozunk. A probiotikumok jók a fogaknak is. A probiotikumok élő mikroorganizmusok, amikről azt gondolják, hogy jót tesznek a gyomornak. Új információk szerint viszont a fogaknak is jót tesznek. A nőkről is a depresszióról lesz ezek után majd szó. Túl sok tévé és nem elég mozgás hozzájárulhat a depresszióhoz idősebb nőknél. A legtöbb lány más testet szeretne. A legtöbb tinédzser lány úgy gondolja, hogy nem szép, és ha lefogyna, vonzóbb lenne. Tehát egy kis testkép zavar is belekerül a mai adásba. Ijesztő edzés nőknek. Szeretne olyan lenni, mint azok a fit nők, akik mindig minden új edzést kipróbálnak, és minden nap edzenek. Lehet olyan nő? Csak szedje össze a bátorságát, hogy elléphessen a megszokottól. Tehát következik majd egy-két olyan edzésforma, ami nem túl megszokott a nőknél. A mai receptem pedig majd az egyeki padlizsánkrém recept lesz. Ezt ajánlom majd mindenkinek. Ez tehát a mai téma, pontosabban a mai témák, ahogy említettem már ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki, és ez a Life is Life, következik egy-két muzsika, utána a probiotikumok és a fogak kapcsolatáról lesz szó.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: A nagyszerű zenéket követően már is itt az első téma mai Life is Life-ban. A probiotikumok jók a fogaknak is. A probiotikumok élő mikroorganizmusok, amikről azt gondolják, hogy jót tesznek a gyomornak. Új információk szerint viszont a fogaknak is jót tesznek. A probiotikumok segítenek a fogingyulladás, a rossz lehellet és a fogszúvasodás legyőzésében. Csökkent a fogszúvasodás azoknál, akik 7 hónapon keresztül probiotikus tejet ittak, amikor egyenesen az ingbe vezették a probiotikumokat, a periodontális betegségek is javultak. A probiotikumok növelhetik a fertőző betegségek elleni védelmünket, segíthetnek megnyugtatni a gyomrot és javíthatnak az allergiás reakciókon is. A probiotikus tejek és joghurtok jó forrásai a probiotikumoknak, de a gyógyszertárban is hozzájuk lehet jutni, tabletták formájában. A folytatásban a nagyszerű zenéket követően a nők és a depresszió kapcsolatáról lesz majd szó.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Nők és a depresszió, ezzel a témával megyünk tovább. Túl sok tévés, nem elég mozgás hozzájárulhat a depresszióhoz idősebb nőknél. Egy új kutatás, amely közel 50 ezer nő adatait tartalmazta, azt mutatta meg, hogy akik a legtöbbet mozognak, 9 perc vagy több naponta 20%-kal kevesebb eséllyel lettek depresszióval diagnosztizálva, mint azok, akik legkevesebbet mozogtak, kevesebb mint 10 perc naponta. A másik nagy oka a depressziónak a tévé előtt töltött idő. Minél több időt töltöttek a tévé előtt, annál jobban nőtt az esély a depresszióra. A kutatók szerint azok a nők, akik 3 vagy több órát töltöttek a tévé előtt, naponta 13%-kal nagyobb eséllyel lettek depressziósak, mint azok a nők, akik szinte alig kapcsolták be a tévét. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen jó dolog fel kellene a tévé elől mozogni, sétálni minimum egy nagyot a szabadban, és természetesen nem csak egész nap. Konkrétan testpedni egy fotelban, a folytatásban pedig majd a lányok önkép zavaráról lesz szó.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok! Hey!

0: A legtöbb lány más testet szeretne. Ezzel a témával folytatódik a mai Life is Life. A legtöbb tinédzser lány úgy gondolja, nem szép, és ha lefogyna, vonzóbb lenne. A lányok több mint fele átugrik bizonyos étkezéseket, és majdnem mindegyik változtatna a testén, ha tudna. A leggyakrabban elhangzott szó a lányok szájából, amikor magukat kell jellemezniük, az önbizalom hiányos. Annak ellenére, hogy a lányok nem gondolják magukat szépnek, nagy részük nem gondolja viszont azt, hogy egészségtelenül néznek ki. A top 6 jellemző, amit a lányok felsoroltak a szépségről, a következő: önbizalom, boldogság, kellemes személyiség, barátságosság, fittség, egészségesség és intelligencia. Ezek nem fizikai jellemzők. Ez egy nagyon fontos probléma a mai lányoknál, sokszor egészségtelen megszállottság alakul ki a külsejükkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, mindenki próbálja meg elfogadni magát, és az sok mindent helyre tehet. A folytatásban pedig ijesztő edzésformákról lesz szó a nőkkel kapcsolatban. Ma ez egy ilyen csajos adás lett.
1: Hobbi rádió.
2: Fogyalkozni, menjetek ki a busztába!

0: ijesztő edzések nőknek, ezzel folytatódik a mai Life is Life. Szeretne olyan lenni, mint azok a fit nők, akik mindig minden új edzést kipróbálnak, és minden nap edzenek? Lehet olyan nő, csak szedje össze a bátorságát, hogy elléphessen a megszokottól. Pszichológiailag valamilyen új tevékenység javít a kedven, amíg ugyanaz az edzés lehúzhatja hangulatunkat. Ha ugyanazt csináljuk nap, mint nap, az rosszat tehet testünknek, mikrotraumához és sebesüléshez vezethet. A következő edzések zavarbejtőek lehetnek, de izgalmas és rengeteg kalóriát égetnek, szálljon hát szembe félelmeivel és próbálja ki őket. Ezek között tehát a kickbox, a biciklizés, a gömbsúlyzós edzés, más néven a kettleball, fekvőtámaszok, sziklamászás és a jóga. Ezeket tehát ki lehet próbálni, kedves hölgyek, a folytatásban pedig, amit ki kellene próbálni, vagy meg kellene csinálni, az nem más, mint az egyeki padlizsánkrén recept.
1: Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: A mai receptem nem más, mint az egyeki paddizsán krém recept. Hozzávalók 12 főre, tehát egy igen nagy társaság lakhat jól belőle. 5 darab paddizsán, 3 gereszt fokhagyma, diónyi vöröshagyma, 1-2 teás kanál só, őrölt fekete bors, 4-5 evőkanál majonéz, kevés olaj a sütéshez. És az elkészítés, a paddizsánokat kiolajozott tepsiben egészben megsütjük. Még a szárát sem kell sütés előtt leszedni, viszont érdemes kicsit fogpiszkálóval megszurkálni, mielőtt betesszük a sütőbe. Fémmel nem szabad szurkálni, ezért szoktam fogpiszkálót használni erre a célra, ha magamnak csinálom. A sütés 50-60 percig tart hőlégkeveréssel. A megsült paddizsánokat meghámozzuk, ne késsel, hanem kézzel dolgozzunk, amikor már csak langyos a paddizsán. Tegyünk bele reszelt vöröshagymát és fokhagymát, sót és borsot. Rúdmixerrel turmixoljuk össze. Keverjük össze 4-5 evőkanál majonézzel, rakjuk csavaros üvegbe, és így tárolhatjuk a hűtőben, amíg el nem fogy. A sütési hőfok 180 Celsius fok. Sütési mód, ha lehetséges, hőlégkeveréses, a tepsi mérete lehet 25x10x6 centis, a költség 400 forint, ez egy főre lebontva 33 forint. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, egyébként egy nagyon jó előétel lehet egy nagyszerű vacsorához. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Mikit hallhatták, és ez volt a Life is Life. Ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezicsókolom, viszont hallásra!
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Kamu reklám.
3: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos, és nagyon rosszul érzem magam.
4: No, és mi a panasz?
3: Ja, hát így könnyű.
2: Kamu reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
0: No.
3: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Jaj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentse. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn Májusi Eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
1: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok a World Life-ban. Szeretik a blues-t? Na és a rockot? A kettőt együtt? Ha igen a válasz, akkor örülök neki, mert egy texasi blues-rock együttest hozok el, mármint a koncertjüket, a ZZ Topról van szó. Ezt 69-ben alapította Billy Gibbons gitáros, énekes, Dusty Hill basszusgitáros, valamint Frank Bird dobos, és azóta is ebben a felállásban játszanak. A legnagyobb sikereiket amúgy 70-es, 80-as években érték el, és bizony 2004-ben óriási elismerés érte őket, mert március 15-én a Rock and Roll halhatatlanjai közé választották. Amúgy, ha már valaki látta őket már mint fényképen vagy televízióban, akkor észrevehette, hogy Gibbons és Hill külsője szinte megszólalásig hasonlít, a szakállukról lehet egyébként megkülönböztetni őket, mely igen hosszú és mindig napszemüveget, fekete napszemüveget viselnek a fellépésükön. Ez már a védjegyük. A 2008-as texasi koncertjükre megyünk el, most kezdünk, ez már a Got Me Under Pressure.

blues time.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!
1: Can't slow down now, gotta bump it up a little bit. Give the

Hungary Live. Hungary.

Ön a World Live-ot hallgatja Blaskovics Dáviddal, és a ZZ Top koncertjén járunk, mégpedig 2008-ban, Texasban. Egy számot még mindenképpen belefér, hogy lejátszok, úgyhogy ezt meg is fogom tenni, de nagyon-nagyon várom önöket a jövő héten is a kedvenc rádiójukban. Blaskovics Dávidot hallották. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. Szerdán elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyogérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Idén országosan 30 fürdő és strandot csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Sulia Strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19 között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet az MT-vel. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez a vékony Holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati északnyugati látóhatás szükséges. A közleményben jelezték, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 17-én rendhagyó esti távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét, mintegy 40%-kal a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánló.
6: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 9-én Félix nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi néve a Félix szóból ered, jelentése siker, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még a Félixek június 9-én kívül január 14-én, március 1-én, május 18-án és augusztus 30-án is. Betézése Féli, Félike, Feli, Felike, Felus, Lixi, Lexi, jeles viselői a névnek, Lajkó Félix, hegedűművész, Félix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, első Félix pápa és ön, kedves Félix. Ezen a napon köszöntjük még Annabella, Anna Liza, Anna Mária, Anna Mari, Anna Rita, Anna Vera, Bódog, Diana, Efraim, Előd, Enciána, Felicián, Feliciána, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pelágia, Pelágius, Perjámos, Piramus és Primus nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. Nagyon-nagyon korán kezdjük, 68. június 9-én Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel a lépésével kihalt a Julius Claudius dinasztia. 193-mal folytatjuk június 9-én, Septimius Severus a római légiók kikiáltották császárnak, aki a többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. Marcus Aurelius római császár halála után fia, Commodus uralkodása alatt Róma belpolitikáját trónviszályok jellemezték. Commodus ellen összeesküvésre került sor, hatalmi mámora tékozlása miatt a római testőrség parancsnoka újév éjszakáján meggyilkolta. A trónviszályoknak az első katona császár Septimius Severus vetett véget. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának főtámasza a hadsereg volt. A 17. századdal folytatjuk, 1640. június 9-én Bécsben megszületett első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Maradunk még a 17. században, 1660. június 9-én házasságot kötött a napkirály 14. Lajos, Franciaország királya és Mária Terézia, 4. Fülöp spanyol Habsburg király leánya. Az esküvőt nagy pompával ünnepelték, amely megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus hegység lett. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 9-én született Nikolai Otto német zeneszerző és karmester, a windsori vígnők alkotója. 1870-nel folytatjuk, június 9-én meghalt Charles Dickens angol regényíró, leghíresebb műve a Twist Olivér. A 20. század közepével folytatjuk, 1953. június 9-én Budapesten megszületett Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő. Konzervatóriumban végzett zongoraének szakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1975-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott. 1976 óta a Madách Színház tagja, szerepeiből Úri Muri, a Varázsfúvola, a János Vitéz és a Macskák. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Daliék a széplával várnak ránk, mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jotolja a srác, a kult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a park.

kezedet a levegőbe, ha nem akarsz kerülni a temetőbe, tedd fel a kezedet a levegőbe, de figyeljél már, sörér mész, hozzám nekem is, itt van pénz, és hozzá egy traubit is, itt egy tízes, sosis nálam kisebb, ezzel fizes. Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri, de mit ivott a Laci? Mit ivott a

A vendéglistán mindenki ott van, kivéve az István, a fene egye meg. Hogy marad le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fidi meg a Grassis Green és a Girls Art Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 9-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 13-tól 16. vers. Jézus így tanította a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Elmélkedés. A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Sokként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget. Ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít, vagy íztad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertya fénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja. Aki Istennel él, az másokat is segít hozzá közelebb kerülni. Uram Jézus Krisztus, te azt mondtad, ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Köszönöm, hogy hivatásom a rólad való tanúságtétel. Add, hogy ne rejtsem el a fényt, amit te gyújtottál meg bennem. Taníts meg csendesen hatni, önzetlenül adni, és világítani ott, ahol sötétség és bizonytalanság van. Segíts, hogy életem ne öncélú legyen, hanem másokat is hozzád vezessen. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a telex elterjedése az 1840-es években tette lehetővé az első időjárási térképek megszerkesztését? Előtte olyan lassan terjedt az információ, hogy nem volt értelme ezzel foglalkozni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Na édesfiam, már örülök, hogy megjöttél a katonaságtól. Figyelj, de mi az ott a váladon neked?
2: Hát, papa, rendőr által, képpuska.
1: Képpuska? Na.
2: Hát nézze meg, fölök a levegő, most leúg, ott lepök a markacsák, leesik, figyelj. Látja?
1: Szép dolog, édesfiam. A derekadon az meg ott micsoda ott lesz?
2: Elkezdem, apukám, az kézigránát.
1: Kézigránát?
2: Nem tudom, hogy működik. Nézd, oda vágom a... Arnél székez ott a kert vége, nézd meg.
1: Nagyon szép, nagyon szép. Kár, hogy szegény anyád nem látta.
2: Mit történt szegény mamával?
1: Bennült a budiba.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsítfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel három olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
2: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: dalmát és bölcseletét kidobták a tanagyakból. A komputer elmés találmány, de Dante-ről s Maratónról nem szól semmit annak, aki e kettő nevét se tudja, ki tényeknek hódol, s nem érti, hogy a tény idővel meddő ábránd lesz, mint a föld lapos tányérja. Nem sejti, honnét jött és mi az ember, sem azt, hogy boldogság az élet célja. Gondolkodni pedig nem tud, vagy nem mer. Megy az úton, hol a tudomány éles napfénye vezet az elhűléshez. Budapest, 1992.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat, kerekest. Húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve oda mentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, síkmezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me! Rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk, zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd, szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, Tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erezz be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak, édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, erezz be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan, aranyskatujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése.
A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám. Erezd be, pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, s olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet, majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.

0: Móra Ferenc meséjét Berek Katalin mondta el. A hangfelvétel 1964-ben készült.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hát én lennék ez a bizonyos pénzes zsák. Bankár vagyok, és abból élek, hogy kölcsön adok. Kinek adok kölcsön? Mindenkinek. Jelen pillanatban például a Közel-Keleten az én ágyúim lövik az én repülőgépeimet. Hogy mennyi a vagyonom? Hát, ha vissza fogom kapni a kölcsönadott pénzeimet, akkor körülbelül 100 milliárd dollár. És hogy mennyi most készpénzben? Egy büdös vasam sincs. Körbe telefonálok egy kis pénzért. Na, hol is kezdjük? Talán London. Igen. Halló, London? A nagyasszonyt kérem. Nem a Bözsit. A Mancit. Halló, Margaret? Csókolom a kezét. Megkapta a levelemet? Nem a robbanósa. A fortósa. De drága vaslédi, csak nem képzeli, hogy robbangatom az adósaimat. Hogy miért zavarom? Azért, mert az az argentin cirkáló, amit a maga Harrier gépei a Falkland szigeteknél megbombáztak. Szóval az enyém volt. Tessé? Hogy kitől kérjem? Az argentinoktól? Azoktól nem lehet, mert mindig más veszi bele a telefont. Na jó, még egyszer megpróbálom. Kiszihánt. Halló. A fene egye meg üzenetrögzítő. Azt mondja, várja meg a harmadik gép puskasorozatot. És ha van még mersz, akkor közölje a végakaratát. Na, ebből se lesz énekes halott. Ez egyszerűen nem igaz, hogy senki sem fizet. Van például egy túlköltekezett mexikói elnököm. Már vagy 40 banknak tartozik, de évente csak egynek tud fizetni. Ezért minden január 1-én beteszi a bankárok nevét egy kalapba, és kihúz egyet. De mindig mást. Ez így megy 10 éve. Amikor a múltkor reklamáltam, hogy én mikor kerülök sorra, tudják, mit mondott? Ide figyelje, ha még egy szót szól, legközelebb már belesen rakom a kalapba. Na mindegy, akkor most felhívom azt, akinek a legjobban drukkolok. Halló! Vojcsek, szervusz! Mi újság Danskban? Nyugalom? Hála a jó Istennek, meg a földi helytartójának. Igen! Termel a hajógyár? Nagyszerű. Mondd kérlek, már bocsáss meg, de nem kéne még jobban erősíteni a lempet? Nem a glempet, a lempet! Hogy miért hívtalak? Hát a szokásosért, ugyebár elseje van. Tudom, hogy átütemeztük, de azért valamit adhatná, nem? Mondjuk az 50%-át, jó? Már úgy értem, az 50%-ának az 50%-át. Jó, rendben van, 20-at. De ez az utolsó szavam. Mi? Előtti? Tudod mit? 10-et. Azt se. Legalább azt mondok, hány óra van. 4? Kösz, szevasz. Na, akkor felhívom azt, aki annyi bajt okoz ezeknek a szegényeknek. Csak... vigyáznom kell, mert ez forró drót. Nem is olyan forró. Úgy látszik, kihűlt. Szervusz, Ronald! Mi? Nagy újság van? Micsoda? Értem, bál lesz a Fehérházban. A Frank Sinatra is ott lesz. Mondd, Ronald, nem kéne inkább az oroszokkal... Már megbocsáss, de miért ilyen tanoncokat küldesz a Gromikóhoz? Ő már akkor külügyminiszter volt, amikor te még javában lámpákat reklámoztál. Nem szégyen az öregem, nagyon jó kis lámpák voltak. Na, mondd, mi lesz a pénzemmel? Aha, ki kellett meszelni a Fehérházat. Rendben van. De ne haragudj, ez a Borhegyi úr. Nem költ túl sokat az MX-ekre? Hogy milyen Borhegyi? Hát a Weinberger. Én nem fenyegetlek, csak szeretném már látni a pénzemet. Legalább videókazettán küld el, hogy láthassam. Ezt kikérem magamnak. A te jó édes tanácsadóidat. Na megállj, adok én neked. Úgy kikészítetlek, hogy csak na, van még Árk Buchwald, van még Árkus József? Szörnyű ez a nemzetközi pénzügyi helyzet. Minden ország egyedül iparkodik, pedig csak közösen lehetne ebből a válságból kilábalni. Olyan ez, mint a sivatagi vándor, aki napok óta étlen szomjan kóborol a sivatagban, mikor végre megpillantja a hőn állított kutat, boldogan felkiált, víz! Mire a kútból 20-an visszakiabálnak, hol?
1: Na jó. Még egyet megpróbálok. Kisasszony...
0: Kisasszony, drága, kapcsolja a Jánost. Nem a másodikat, az első. Tessék? Sakkozik? Hát adja föl a port is a parti. Már jön? Nagyszerű. Halló, halló. Bocsásson meg, alig hallok. Mi ez a zaj? Ja, értem, Kodályév van. Visszahívjam pár perc múlva, amikor vége van? Nem, semmi különös, csupán meg akartam köszönni a beérkezett kamatokat. Csak az a kár, hogy a miniszterelnök úr azonnal visszakérte. Tehát önöknek mindig szívesen. Önök még 56 októberében is pontosan fizettek. Igen, tudom, ön csak novembertől. Olvastam én, kérem, a Gyurkót. Nem lehetne most egy kisebb összeget? Igen, értem. Remélem nem haragszik, de ezt a beszélgetést is erbeszélgetésre kértem. Még egyszer köszönöm a kamatokat, és kérem, adja át kézcsókomat Fekete Jánosnak. Igen? Hogy mit szólok a Riblihez? Fantasztikus volt. Az a huszár F4 a Smyslov ellen. De, hogy akarjuk magunkat elsáncolni, ne. Én legalábbis nem. De remélem, önök is megőrzik a nyílt vonalukat. Hogy jövőre? Budapesten? Nagyon szívesen. Na és mit ajánl nekünk? Egy pillanat, jegyzem. Igen? Bort? Búzát? Békességet? Igen? Önnek is?

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hubbi Rádió.
1: Vedete Metek az Integritás Hatóság elnökével szemben. Megkezdődött a Tisza virágzása. Szerdán több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az Integritás Hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az Integritás Hatóságnak. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több tízezer kereskedelmi egység és több százezer munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok-zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Életre való. Családi magazin.
1: Kutatások szerint egyre több férfi érzi úgy, hogy elvesztette tradicionális szerepét a társadalomban, a 21. századi női elvárásoknak és dominanciának köszönhetően. Mai műsorunkban férfiakról, nem csak férfiaknak, férfi szerepekről, azok átalakulásáról beszélgetünk két férfi szakértőnkkel, Bedő Imrével és dr. Laurinyec Mihály atyával. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Balázs Zsanett nevében is, Kékes Jenikő vagyok. Bedő Imre közgazdász, a Férfiak Klubja szervezet alapítója, korábban egy nagyvállalat vezetőjeként döntött a társadalmi misszió mellett. Felismerte, ahhoz, hogy a társadalom továbbra is a maga medrében működhessen, szükség lenne a férfi klasszikus értelemben vett tulajdonságainak, a családban elfoglalt helyének és érvényesülésének újraértékelésére. Régen is különböző férfi típusok voltak, de mindenki megtalálta a helyét a társadalomban, a párkapcsolatában, a munkájában, és tette a dolgát. De vajon korábban milyen módszerekkel nevelték a következő generáció férfi tagjait? Bedő Imrét hallják.
2: Én úgy érzékelem, hogy a férfiak nevelése mindig eltért a nők nevelésétől, és a fiúkat férfivá, a nőket egy nővé nevel. És a férfi nevelésnek az eszenciáját talán egy olyan dologba lehetne összefoglalni, ami ma szitokszónak minősül. Kicsit talán arról beszéltünk, hogy miért hívták a nőket a gyengébbik nemnek. És az érdekes, hogy ma már ilyen felületes értelmezése maradt meg ennek, hogy azon vitatkoznak, hogy nem lehet gyengébb, mert ő is olyan erős, ő is meg tudja fogni a zsákot, ő is olyan erős menedzser tud lenni, bármire képes egy nő. Közben meg a kultúra nagyon bölcs, és nem azért mondták, hogy a nő gyengébbik, nem mert ő valójában gyengébb, hanem ez volt az, ami kötelezte a férfit, hogy segítse, óvja, hogy szolgálatot vállaljon a nő környezetébe. Nem azt mondták a férfit, hogy ő az erősebb, hanem pont a férfit azzal kötelezték, hogy a nőre mondták, hogy ő a gyengébb, azaz a férfinek kötelessége volt, a férfinak felelőssége volt. És mindig erre nevelték a férfiakat, hogy a mi dolgunk, ugye mi nem tudunk gyereket szülni, csak a nők, és ezért a férfiak egy módon tehetik önmagukat hasznossá, hogyha a teljes lényüket valaminek a szolgálatába bocsátják. És ugye a vallás szerint is Isten az csak az embert tette társteremtőjévé, sem a, nem tudom, a növényeket, sem az állatokat nem tudta társteremtővé tenni, viszont az látszik, hogy a férfit és a nőt együtt tudta csak társteremtőjévé tenni, tehát nem külön a férfit tette, meg külön a nőt, hanem a férfit és a nőt együtt.

0: A férfi és a nő testben és lélekben egyaránt kiegészíti egymást. Lényét Istenre vonatkozóan fedezi fel, aki megteremtette őt. Dr. Laurinec Mihály atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzorát, Balázs Zsanett először arról kérdezte, hogy mit értünk hiteles férfi képen az Ószövetségi Biblia nyomán.
1: Magában a Szentírásban több száz évnek a hagyománya, kultúrája és sajátos teológiai fejlődése is bontakozik. A keresztény ember számára az Isten, az atyakép az egyértelműen kapcsolódik az atya fogalmához, amíg az Ószövetségnek a Jahve képe az egy sokkal elvontabb valóságot jelent. Tehát amikor az ószövetségi ember az Istenét megnevezi, az eleve nem egy férfi fogalmat jelent. Amíg nekünk, amikor azt mondjuk, hogy Atyaisten, vagy Fiúisten, vagy a lélek, ez már eleve egy nagyon érdekes viszonyt jelent az ember mi voltával. Tehát az Ószövetség éppen ezért különleges, amikor a Teremtés könyvében azt látjuk, hogy az Isten saját képére teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őket. És ez a képiség, ez az Isten képiség, ez annak ellenére megjelenik, hogy az Istent magát, az ószövetségi teológia férfiként vagy nőként akarná inkább ábrázolni. És ugye

Ennek a hátterében ott vannak azok a demitologizáló teológiai irányulások, amelyek például az ókornak azokat a pogányisten képességeit utasítja el, amelyben például az ember léte az égiek és a földiek nászából fakad. És ez már eleve egy sajátos helyzetet teremt Ádám és Éva az első emberpár képére vonatkozóan. Ugye a kettőjüknek a viszonya egyértelműen hasonlóságot jelent, ebben a leírásban, ugye a saját képére és hasonlatosságára teremtette őket, de ugye a másik teremtés történet leírásában, amikor Ádám oldalbordájából teremti meg, akkor nem az Istenhez való viszonyukat hangsúlyozza, hanem az egymáshoz való hasonlóságukat. Tehát ez már csont az én csontomból és hús az én húsomból, ugye mondja Ádám Éváról, és ott hangsúlyozza a kinyilatkoztatás a kettőjüknek az egymáshoz való viszonyában megnyilvánuló azonosságot, összetartozást. Amíg a másik az az Istenhez való viszonyokban jeleníti meg az azonos Isten képiségét, hogy nincsen különbség férfi és nő között az Isten előtt, míg a másik történet azt jelenti, hogy nincsen különbség férfi és a nő egymás közötti viszonyában.

0: A férfi régen megkereste a férfias feladatokat, és közben megismerte önmagát, az erejét, a bátorságát, az alkotó és teremtő erejét. Vagyis tett azért, hogy találkozzon a férfias önmagával. Folytatjuk beszélgetésünket Bedő Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával.
1: Ez a felelősség, vagy a kötelesség tudat, ez hogyan jelent meg a gyakorlatban, a gyakorlati életben?
2: Ugye régebben mindenki családi életet élt. Tehát az összes munka, amit végeztek a hagyományos világban, a hagyományos életben, azt a családokért, a családi közegben végezték javarészt. Ott voltak a kis kertjük a ház mögött, együtt volt a család, együtt élt a nagy család, nem földesurak voltak, akik elmentek valahová dolgozni, hanem mindenki ott volt, így a környezetben dolgoztak. És ami nagyon fontos a mai világban megérteni, hogy a városiasodása elszakad a munkahelyi felelősségvállalás a családi felelősségvállalástól. Amióta világ, a férfiakat külön kellett arra nevelni, hogy a családért vállaljanak felelősséget, tehát a nővel való közösségért vállaljanak felelősséget. Ez azért van, mert a családi felelősségvállalást a nőknél megteremti a természet és az élet, pusztán azáltal, hogy az ember az egyedüli olyan emlős, aki maga tehetetlen csecsemőt hoz a világra. Tehát azt forgatni kell, pelenkázni kell, életképtelen az anya nélkül. Az anyát a gyerekszülés egyből a családi felelősségvállalásra predesztinálja. A férfit nem. Megszületik a gyereke, ha őt nem nevelték olyanra, hogy ezt a családi felelősségvállalás szívesen tegye, és ez egy mióta világ, az összes civilizációban ez egy tanult felelősségvállalás volt. Ettől nagyon eltér a munkahelyi felelősségvállalás, mert azt látjuk, hogy ma a városban a fiúk és a lányok ugyanúgy nevelkednek, ugyanolyan iskolákat járnak, ugyanolyan szakmai gyakorlatok, külföldi tapasztalatok, karrier, minden, és a munkahelyi felelősségvállalás könnyebb, mert muszáj. Ugye, mert ha nem szerzünk pénzt, akkor felkopik az állunk, vagy nem tudjuk kifizetni a rezsit. Az a nagy kérdés, hogy a családi felelősségvállalást hogyan lehet majd jobban megtámogatni. És ebben, ugye mivel a nőket ma is segíti a gyerekszülés, hogy a családért felelősséget vállaljanak, miután megszületik a gyerekük, legkésőbb akkor átbillennek. A férfiak viszont nem. Tehát meg kell találjuk annak a módján, hogy a családért való felelősségvállalást hogyan lehet a fiú nevelésbe ismét visszahozni tudatosan.
1: Van különbség városi férfi lét és mondjuk a falusi férfi lét, és gondolván itt az ön szavaiból kiindulva a munkamegosztás között?
2: A városi élet semmire nem kötelezi a fiúkat. Úgy fel tudnak nevelkedni, hogy gyakorlatilag egy szalmaszálat nem kell keresztbe tenniük. Mindig van meleg, kapnak ételt, italt, ruhát, és egyáltalán nem tudják megtanulni azt, hogy muszáj, a terhelhetőséget, a kitartás nincs, ahol megszerezzék, és egyáltalán a munkának a becsületét. Gyerekkorban kell megtapasztalni azt, hogy elvégzek egy munkát, és annak van egy öröme, utána azt mondom, hogy ezt én csináltam meg, és ez fantasztikus. És ma erre nem a város nem kényszerít erre, és ezért nekünk tudatosan kell ebben lépni. Tehát tudatosan kell olyan helyzetbe hozni a gyerekeinket, hogy ezt meg tudjuk nekik tanítani. De ha mi se tudjuk, hogy kell, ugye most azért beszélünk erről, hogy a hallgatók is meghallják, hogy meg kell ezt tennünk tudatosan, szándékosan, mert ha nem, akkor felelősségképtelen, elköteleződésképtelen utódokat, generációkat hozunk létre, akik dolgozni elmennek, mert kell a pénz a bulira, meg a plazma tévére, vagy a nem tudom milyen tévék vannak most, de egyébként köszönjük szépen, még azon felül felelősséget vállalni, azon felül munkát vállalni? Hát nem. Otthon heverészni kell, vagy wellnessbe járni, vagy tévét nézni, tényleg moziba menni, étterembe járni, sokkal könnyebb, mint gyereket nevelni, bevásárolni, takarítani. Ugye? És pedig a jövőt úgy építjük fel, hogy mi magunk végezzük el a család körüli munkákat, nem bízhatjuk másra.
1: Ez azt jelenti, hogy valahol elrontottuk?
2: Ez azt jelenti, hogy létrehoztunk egy könnyű életet, a városiasodás valójában egy könnyű életet teremtett meg, ami nagyon jó. Könnyebb lett, de nem lett jó, mert rengeteg pszichés betegséggel küzdünk, az emberek az életük értelmetlenségével szembesülnek állandóan, mindenki frusztrált, mert nem azt csinálja, amit neki kéne csinálni. Könnyebb lett, de sokkal kilátástalanabb és rosszabb. Ezért a mi dolgunk az a mostani generációnak, hogy tartsuk meg a könnyebbséget, tehát legyen termosztát, ne kelljen fát vágni az erdőbe, utána hazavinni, feldarabolni, megszárítani, behordani, tüzet rakni, hamut kivinni, hanem a termosztát beállítjuk a 23 fokot, csókolom, tehát ez legyen legyen, viszont az életünket úgy tudjuk jobbá is tenni, hogyha szándékosan olyan helyzetbe hozzuk a gyerekeinket, hogy ők is tanulják meg azt a családi feladatvállalást, és örömmel tegyék majd a családi feladatvállalást, és megtapasztalassák ezáltal azt a fajta örömöt is, ami azzal jár, hogy társteremtőjévé válnak a fennvalónak, és ezáltal mi magunk a saját életünket tesszük értelmessé.
1: Mi az a belső erő, az a motiváció, ami férfivá érleli a fiút?
2: Valószínűleg az lehet, hogyha valaki sikeres életet akar élni. És ahhoz, hogy sikeres életet éljünk, ahhoz régebben sokkal jobban látták, hogy a siker az arról szólt, hogy ő értelmes életet élt. És úgy érezte minden este, hogy érdemes volt reggel fölkelni, és aznap is tett valamit. Illetve talán ami még fontosabb az az, hogy az embernek az ősi belekódolt vágya az, hogy ő a végtelennek egy hasznos láncszeme legyen. Tehát visszanyúlnak az elmúlt generációk mögöttem, és hogyha magam elé nézek, akkor tudjam, hogy a végtelenhez én hozzáteszek valami fontos dolgot, és nem szakad meg általam semmilyen érték. Azt látom, hogy azok, akik erre készülnek, hogy ők a végteremben egy hasznos láncszem legyenek, azoknak sokkal könnyebb ezeket a feladatokat vállalni. És utána, amikor vállalnak valamilyen feladatot, felelősséget vállalnak, akkor annak a termése olyan gyönyörű, hogy annak az öröme őket mindenért kárpótolja. Ez egy erőfeszítés vállalni feladatot, de maga, amit létrehoznak általam, az kárpótolja őket. Aki viszont nem gondolkodik csak a jelenben, csak a mában, az nem hajlandó ezekre az erőfeszítésekre, és eltelik az idő, és egyszer csak rájön arra, hogy hoppá, ő a végtelent meg fogja szakítani, és ő nála el fog szakadni valamilyen értéklánc, és ő lesz a leggyengébb láncszem. És ez egy szörnyű katasztrófa, amikor mondjuk az ember 50-60-70 évesen erre rájön, és már nem tudja visszacsinálni. Ma sokkal nagyobb a probléma, amikor mindent meg akarunk érteni. Ilyen értelemben a motivációra van szükségünk, és egy ilyen érthető motivációt akarunk, amit egy könyvbe le van írva, és aztán írnak könyveket, és ezer könyvet elolvasnak, és mindig már tudnak mindent, tehát minden tudás megvan, csak éppen a belső indítatás nincs, mert inkább csak holnaptól kezdek el majd felelősséget vállalni. Ilyen nincs, vagy úgy él az ember, és örömmel teszi ezt, vagy pedig halogathatja, de előbb-utóbb ugye ráig a gyertya a körmére, ahogy mondták régen. És ezekről azért kell beszélni, mert már otthon a családokban nincsenek ilyen beszélgetések. Nagyon sok egyszülős család van, ahol valaki egyedül neveli a gyerekét. Nincs rá ideje, nincs rá energiája, hogy ezeket átbeszéljék. Nem is hiteles ő maga, hiszen ő maga se tette jól, mert belesodródott abba a helyzetbe, amiben van. De ha ketten vannak, és akkor is állandóan dolgoznak, állandóan futnak, vagy nincsen olyan családi környezet, ahol ezeket egyrészt mintaként meg lehet élni, másrészt beszélgetni lehet róla, akkor ez egy óriási hiányosság a gyerekeknek. Tehát most ilyen műsorokban kell ezt pótolni, és én nagyon örülök, hogy erről szó lehet a rádióban, mert ez sokakat támogathat meg.

0: A kereszténység nem véletlenül apának, atyának ismerte fel azt az Istent, aki a földi apák előképeként és mintájaként szerető, gondoskodó szigorával és nagyvonalúságával, igazságosságával és irgalmával irányítja teremtett földi családja az egész emberi közösség életét. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Laurinec Mihály atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzorával. Beszélgetésünk ezen szakaszában visszaidézzük ugyan még az Ószövetség világát, de csak azért, hogy még inkább megérthessük Jézus Krisztus, a férfiak példaképe.
1: Férfiakban jelenik meg az Isten az embereknek is.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye, ha már egyszer megjelenik az Isten a Földön, és emberként jelenik meg, akkor a dolog természetéből fakadóan választania kellett. És egy ilyen kulturális környezetben, hát érdekes lett volna annak a plusztehernek a magára vállalása kinyilatkoztatás szempontjából, hogy milyen esélye lett volna női alakban megjelennie az isteni valóságnak, az isteni személynek. Ugye gondoljunk bele abba, hogy azért az atyának és a fiúnak az egymáshoz való viszonya az messze nagyon sok teológiai kérdést hordoz magában a származása, dogmatikai szempontból a származása, az eredése vonatkozóan, hogy atyának nevezzük, és az atyának van fia anya nélkül. Tehát az atya, a fiú és a szent lélek, a szent háromság közösségében semmi olyan nincsen, ami megkülönböztetné őket férfi vagy női szempontból, ahogyan mi azt a nemiség szempontjából itt a Földön a férfire és a nőre vonatkoztatjuk. Tehát az ige, a logosz, a teremtő Isten, akit Jézus az atyának nevez, az mint a forrást jelenti, nem pedig a apai vagy az anyai mi voltot. Nem azért vette magára a férfiúi természetet, mert a logosz inkább férfi, mint nő. De ugye a korunknak, a 20. 21. századnak a nemiséggel kapcsolatos újfajta látásmódja kijelezi a figyelmünket a jézusi kijelentéseknek azokra a pontjaira, amit nem biztos, hogy ő erre akart vonatkoztatni, de most mi minden további nélkül alkalmazunk.
1: Ezekre a nemiséggel kapcsolatos különbözőségekre vagy vitákra az egyháznak milyen válasza van?
2: A kinyilatkoztatás válasza. Egyrészt a teremtésben megnyilvánuló kinyilatkoztatás válasza, másrészt pedig konkrétan azokban a szövegekben, ahol a hívő ember Isten kapcsolata megjelenik, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben. Gondoljunk csak például arra, hogy maga Jézus is, amikor fölteszik a férfi és a nő kapcsolatára vonatkozó kérdést az asszony elbocsátásával kapcsolatosan, ugye ő ószövetségi szöveget idéz. Tehát ezért együtt kell ezeket a szövegeket nekünk is alkalmaznunk, de elsődlegesen azért a teremtésben megjelenő kinyilatkoztatás természetes alapja annak, ahogyan az egyház hozzááll az adott kérdéshez. És itt a természetesség egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye sokan természetesnek nevezik azt is, amikor az ember be tud avatkozni ezekbe a történésekbe, és úgy gondolja, hogy már abban is benne van az Isten akarata, hogy olyan természetet teremtett, ami alakítható. Mi azt a fajta természetet valljuk, legalábbis egy hagyományos, konzervatív teológiában, ami például a férfi és a nő viszonyában a természetrendje alapján a kettőjüknek a kapcsolatában, kiegészítő kapcsolatában, végérvényes kapcsolatában, életadó kapcsolatában a maga természetes formájában jelenik.

0: Az 5 évvel ezelőtt életre hívott férfiak klubja szervezett legfőbb célja, hogy a megváltozott gazdasági háttér, társadalmi értékrend ellenére is a legfontosabb a család harmóniája, ahol férfi és nő egymásra talál, egymás mellett egyetértésben a jövő generációját neveli. A férfiak klubja szervezett gyakorlati tevékenységéről Bedő Imrét kérdeztük.
1: Ennek a munkának a gyakorlati része arról szól, hogy az apáknak szeretnénk olyan gyakorlati lehetőségeket biztosítani, hogy több időt töltsenek a gyerekükkel, és erre tippeket is adunk, tehát van a Kultúrát apától programunk, van a Válvetve apával, ami azt jelenti, hogy apák napja után bevihetik ők a munkahelyeikre, és megmutatják a munkahelyeiket, hogy hol dolgoznak. Vannak apa-fia, apa-lánya, apa-gyerek táboraink. Az eszmeiség propagálásának az egyik legfontosabb pillére az a Gránit Oroszlán példakép díj, ahol férfi példaképeket állítunk a társadalom elé, és ezt tényleg nagy méretben tudjuk csinálni. Tananyagokat készítünk, tehát most éppen azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat még valamilyen egyetemi vagy középiskolai körülmények között tájékoztatni ennek a felelősségnek a fontosságáról, hogy ők elkezdjenek egyáltalán gondolkodni erről. Tehát számtalan olyan programunk, projektünk indul, ami össztársadalmi szinten is jelenbeli családok megerősítését és a jövőbeli családok megerősítését célozza, és itt a férfi pillér megerősítése mindenképpen az alap.
2: Személyes családi életében ezt a férfi pillért hogyan tudja átadni, átörökíteni?
1: Nekem két lányom van, és azt gondolom, hogy a lányoknak éppen olyan fontos a férfi, mint a fiúknak. Sőt, ugye a férfiak klubja misszió is egy kicsit arról is szól, hogy ha majd a lányaim 15-20 év múlva párt akarnak maguknak találni, akkor legyenek férfiak, akik közül ők kereshetnek, és ne kelljen országvilágot végig keresni, hanem mondjuk abból a 10-20 emberből, akit így megismernek, abból kell valaki jót találjanak. Tehát nagyon sok rendes talpra esett férfinak kéne lenni, hogy ne 100 000-ből kelljen választani egy lánynak, hanem mondjuk az osztálytársai és a baráti köréből valakire rá tudjon lelni. Én nagyon igyekszek, hogy hiteles legyek, tehát hogy én úgy éljek, amiről én beszélek, azt én az életben is megéljem. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha nem, akkor nem igaz, amiről az ember beszél. Úgyhogy ez nekem is egy nagy iskola, egy nagy kihívás, de jól érzem magam benne.
0: Mai műsorunkban férfi és női szerepekről gondolkodtunk. Két vendégünk, Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, illetve dr. Laurinyec Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzorával. Nevükben is búcsúzom a szerkesztő Balázs Zsanett, valamint a zenei szerkesztő Elek Judit nevében is Kékes Jenikőt hallották.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Szivárvány.
6: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
4: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán elszórtan számíthatunk, záporok, zivatarok kialakulására köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Vádat emeltek két mentés irányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentés vezető ellen Gálvölgyi János ügyében. Az ügyészség szerint 2023-ban egy nő az édesapja nehéz légzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre. A mentés irányító a telefonbeszélgetés végén azt ígérte, küldi a mentőt, ezt nem tette meg. Beszélt ugyan egy beteg felvevő kolléganőjével, de ő sem intézkedett. A mentés irányítót egyikük sem vonta be, bár ő észlelt az esetet a rendszerbeli adatokból, ő sem szólt a mentőknek. Mivel 3/4 óra múlva sem érkezett segítség, a sértett másik lánya ismét felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentés irányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja. A mentőegység küldéséről a vádlottak egyike sem intézkedett, emiatt az életveszélyes állapotban lévő sértett ellátása teljesen elmaradt. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lillibalaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten. Ezeknél már 95%-os a telítettség. Tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Reklámot hallottak.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban is, ahogy ez lenni szokott műsorainkban, fogyatékossággal élő embertársainkról szóló, illetve őket érintő témákkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Egy rövid zenét követően indulunk is, tartsanak velünk. Várom Önöket!
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Az ELTE innovációs nap keretében adták át az ELTE innovatív kutatója díjat, amellyel az egyetem minden évben azokat a kutatókat ismeri el, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemen létrejövő tudás társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosuljon. Adja hírül a Rehab portál. Az idei díjat megosztva dr. Habil Perlus Andrea, kutatásvezető, dr. Loványi Eszter, Tóth Adrien Anita, Bodó Détár Andrea és dr. Dukic Mónika kapta. A program fejlesztésében és megvalósításában a díjazott kutatók mellett Mányik Rihárd, a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület elnöke is közreműködik tapasztalati szakértőként. Az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karhoz kapcsolódó kutatócsoport egyedülálló fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló programot dolgozott ki, amelyet piaci környezetben valósítanak meg a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjeként. A DAT program célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci befogadását, valamint csökkentse a munkáltatók és a munkavállalók körében jelenlévő előítéleteket és információhiányt. A kezdeményezés alapját az a felismerés adja, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya továbbra is alacsony, miközben a befogadó vállalati kultúra és az esélyegyenlőség iránti társadalmi igény folyamatosan erősödik. A három alkalmas interaktív szemléletformáló program gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző fogyatékossági típusokat, az akadálymentesítés és az inkluzív munkahelyi működés alapelveit. A program különlegessége, hogy annak megvalósításában fogyatékossággal élő szakemberek és tapasztalati szakértők is aktív szerepet vállalnak. A program az elmúlt időszakban több piaci szereplőnél, köztük logisztikai, építőipari és tanácsadó cégeknél is megvalósult. A résztvevők nem csak elméleti tudást szereztek a fogyatékosság témaköréről, hanem olyan gyakorlati ismereteket is, amelyek a mindennapi kommunikációban és a befogadó munkahelyi környezet kialakításában egyaránt alkalmazhatók. Az elismerés különösen jelentős mérföldkő a kar életében, a díj történetében első alkalommal nyert Bárcis kutatás, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják. Néhány perc múlva folytatjuk, mégpedig a következő témával, a

0: fogyatékosságügy új helye a kormányzati struktúrában. Ezzel várom tehát Önöket néhány perc múlva. Tartsanak velem, velünk!
1: Hobbi rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő témánk a fogyatékosság ügy új helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnöki javaslat alapján a köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A kinevezések alapján a fogyatékosság ügy, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területe a létrejövő szociális és családügyi minisztérium feladat körébe került. A tárcát Kátai Németh Vilmos vezeti. Az új minisztérium a korábbi belügyminisztériumból történő kiválással jött létre, így a szociális ügyek, a családpolitika, a társadalmi felzárkózás, valamint a fogyatékosság ügy önálló tárcaszintre került az új kormányzati struktúrában. A minisztériumon belül az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területért Éliás Eszter felel majd. Az államtitkári struktúrában külön területként jelenik meg továbbá a gyermekjog és a gyermekvédelem, valamint a szociális, család és idősügy is. Az MTI által közölt hivatalos bemutatás szerint dr. Éliás Eszter a minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára, jogász, mediátor és intézményvezető, több mint 30 éves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem állam és jogtudomány karán szerezte, cum laude minősítéssel. Pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel 20 éven át bíróként a fővárosi törvényszéken, gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott. Több szakterületet érintő feladatkör. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság feladatköre várhatóan több egymással összefüggő szakpolitikai területet is érint majd. Ide tartozhat a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének támogatása, a fizikai és digitális akadálymentesítés, a támogatott lakhatási rendszerek fejlesztése, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatások és hozzáférések koordinációja. A támogatott lakhatás külön említése szakmai szempontból azért is jelentős, mert ez az egyik legfontosabb, hosszú évek óta zajló átalakítási terület a hazai fogyatékosság ügyben. A folyamat célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátások helyett minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a közösségi alapú, önállóbb életvitelt támogató szolgáltatások. A terület sajátossága ugyanakkor, hogy számos más ágazathoz is kapcsolódik, az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a közlekedéshez és a közigazgatási szolgáltatásokhoz egyaránt. Az új minisztériumi struktúra alapján ezek összehangolása a jövőben önálló államtitkári szinten jelenik meg a kormányzati rendszerben. A minisztériumi struktúra alapján a fogyatékosságügy az új kormányzati rendszerben a szociális és családügyi terület részeként jelenik meg. Külön államtitkári felelősség körrel az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés kérdéseire adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink! Továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában. Egy rövid zeneszünetet követően a következő témával foglalkozunk. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák. Tartsanak velünk, várjuk, várom vissza önöket.
0: Hobbi Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák, ezzel folytatjuk a műsort. Sokan természetesnek veszik, hogy egy videójáték elindításához csak kézbe kell venni a kontrollert. Mozgáskorlátozott emberek milliói számára azonban ez sokszor egyáltalán nem magától értetődő. Ezen változtatna Vida Ákos, aki olyan speciális kontrollerre csatlakoztatható eszközt fejlesztett, amellyel akár egy kézzel vagy fejmozgással is lehet játszani. Tanulmányával az egyik legnagyobb, legrangosabb amerikai innovációs versenyen is elindult, ahol végül a 15 000 dolláros fődíjat is elnyerte. Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium és Nestor intézet egykori diákja, jelenleg pedig a Georgia Institute of Technology mérnök hallgatója. Az adaptaplének keresztelt fejlesztésével győzte meg a zsűrit a USG Innovation and Entrepreneurship Competition, írja a Minnesota intézet Facebook posztjában. Az AdaptePlay egy videójáték kontrollerre csatlakoztatható moduláris kiegészítő, amelyet kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztettek ki. Az eszköz célja, hogy azok is önállóan tudjanak videójátékokat irányítani, akik számára a hagyományos kontrollerek használata nehézséget, vagy akár lehetetlenséget jelent. A fejlesztés különlegessége, hogy a kontrollert a felhasználók akár egy kézzel vagy fejmozgással is irányíthatják. Így jóval szélesebb kör számára válhat elérhetővé a gaming élménye. Vida Ákos eredetileg egy 3D modellezési versenyre készülve kezdett bele a fejlesztésbe, azonban egy személyes tapasztalat teljesen új irányba terelte a fejlesztést. A projekt akkor vált a fő fókuszommá, idézet, amikor egy celebrális Parízisban érintett barátommal teszteltük az eszközt, mondta Ákos. A celebrális parézis, vagyis agyi bénulás, az izommozgások koordinációját és az izomtónust érintő állapot, amely sok esetben megnehezíti a finommotoros mozgásokat is. Vida Ákos szerint a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy még azonos diagnózis esetén is teljesen eltérő mozgáskorlátozottsággal élhetnek az emberek. Erre válaszul az AdaptPlay moduláris rendszerben készült, az egyes elemek személyre szabhatók és variálhatók attól függően, hogy a felhasználónak milyen mozgás funkciói maradtak meg. A fejlesztést a Georgia Tech Inventure Prize program döntéseként delegálták az országos innovációs versenyre, ahol Vida Ákos végül az első helyet szerezte meg. A győzelemért járó 15 000 dolláros támogatást a fejlesztés további tesztelésére és gyártására fordítanák. A tervek szerint a következő időszakban rehabilitációs központokban futó pilot programokat bővítenének, valamint növelnék a gyártási kapacitást is. A célunk, hogy az eszköz eljusson ahhoz a több millió emberhez, akik szeretnének újra játszani, fogalmazott a fejlesztő. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026 júniusi első adását hallják, és hamarosan az utolsó témával jövök vissza. Egy hét, amikor mindenki egyenlő ifjúsági mozgássérült tábor. Erről hallhatnak.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. A nyár sokak számára a szabadság, az önfelett közösségi élmények és az új barátságok időszaka. Fogyatékossággal élő fiatalok számára azonban a táborozás gyakran jóval több kihívással jár. Az akadálymentes környezet, a megfelelő segítség és a biztonságos részvétel sok családnak nehezen elérhető feltétel. Éppen ezért vált az évek során különösen fontossá a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által szervezett ifjúsági mozgássérült tábor, amely 2026-ban is megnyitja kapuit a Kárpát-medence mozgássérült fiataljai előtt. A Balatonfenyvesen megrendezett tábor nem egyszerű nyári program, egy olyan közösségi tér, ahol a résztvevők megtapasztalhatják az önállóságot, a bizalmat és az elfogadást. A tábor különlegessége az emberi kapcsolatokban rejlik. A Máltai tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy a résztvevők nem elsősorban családtagjaikkal vagy állandó segítőikkel érkeznek. Az egy hét során előzetesen felkészített, hasonló korú önkéntesek segítik őket a mindennapokban, a közlekedéstől kezdve a programokon való részvételig. Ez a modell egyszerre jelent kihívást és felszabadító élményt. A mozgáskorlátozott fiatalok számára lehetőséget ad arra, hogy megszokott környezetükből kilépve új helyzetekben próbálják ki magukat, önálló döntéseket hozzanak és új kapcsolatokat építsenek. Az önkéntesek közben közvetlen tapasztalatot szereznek arról, mit jelent a segítségnyújtás, a felelősség és a feltétel nélküli bizalom. A szervezők szerint a közös programok során nem a fogyatékosság kerül a középpontba, hanem maga az ember. A résztvevők együtt sportolnak, beszélgetnek, kirándulnak, zenélnek és vesznek részt különféle szabadidős foglalkozásokon. A tábor így nem csak rekreációs lehetőség, hanem valódi társadalmi érzékenyítő közeg is. Több mint nyaralás, önbizalom és közösségi élmény. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása gyakran nem a nagy kampányokban, hanem az ilyen személyes találkozásokban válik valósággá. A Máltai Szeretett Szolgálat korábbi ismertetői szerint a tábor egyik legfontosabb célja az elfogadás és a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés támogatása. A résztvevők sok esetben egész évben várják ezt az egy hetet. Nem csak az élmények miatt, hanem azért is, mert olyan közösség részesei lehetnek, ahol nem kell magyarázkodniuk, alkalmazkodniuk, vagy kívülállónak érezniük magukat. A tábor légköre egyszerre biztonságos és felszabadító. A fiatalok új barátokat szerezhetnek, önbizalmat építhetnek, és megtapasztalhatják, hogy valódi közösségként működnek együtt segítőikkel. Az önkéntesek számára is meghatározó élményt jelent a részvétel. Többen később is kapcsolatban maradnak a táborozókkal, és sokan éppen itt találkoznak először közelről a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaival. Ez a személyes tapasztalat gyakran erősebb szemléletformáló erővel bír, mint bármilyen kampány vagy érzékenyítő program. Egy olyan kezdeményezés, amelyből a társadalom egészen tanulhat. A Magyar Mátai Szeretetszolgálat évtizedek óta számos szociális és közösségi programot működtet, a mozgássérült tábor pedig ezek egyik legemberközelibb kezdeményezése. A program arra emlékeztet, hogy az akadálymentesítés nem kizárólag rámpákat és lifteket jelent, hanem kapcsolatokat, nyitottságot és valódi közösségi jelenlétet is. A tábor üzenete talán éppen ezért ennyire fontos, az elfogadás nem elmélet, hanem közösen megélt tapasztalat. Egy hét a Balatonnál, amely sok résztvevő számára egész évre ad erőt, és amelyből talán mindannyian tanulhatunk valamit az egymásra figyelésről, az emberi méltóságról és a közösség valódi jelentéséről. A tábor helyszíne Balatonfenyves, időtartama pedig augusztus 24-től 29-ig. Lesz a program a Kárpát-medence mozgáskorlátozott fiataljai számára nyújt közösségi és rekreációs lehetőséget. A résztvevőket felkészített önkéntes segítők támogatják a tábor teljes időtartama alatt. További információk pedig a Magyar Mátai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, mégpedig Magyar Mátai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgássérült tábor. Adja hírül a Rehab portál, tehát a Rehab portálon is elérhető az imént ismertetett téma, egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb a június 22-ével kezdődő héten várom Önöket, kedves hallgatóink. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor címen található oldalon tudnak elérni bennünket. Tehát facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, tehát a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk tehát a június 22-i héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
0: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltság is megfelelően működjön. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Aloha mindenkinek, bármelyik ezt talán Hawaii-szigetén szokták mondani, na de hát azért annyira nem állunk messze az igazságtól, hiszen igazi, már-már-már majdnem karibi hangulatot idéző országba látogatunk el a következő egy órában. Főleg, hogyha elfogyasztjuk a nép italát megfelelő mennyiségben, akkor meg teljes mértékben karibi, vagy éppen olyan hangulatba érezhetjük magunkat, amilyenbe éppen csak akarnánk. Ez csak a szesz mértékétől függ. No de hát erről majd később mindenképpen beszélünk, egy, ami biztos, ma is utazunk. találkozunk ebben az egy órában, hiszen indul a világjáró, és hát hatalmas kalapját mindenképpen magára öltve, kis tekilás üveggel a hóna alatt, nem tudom, hogy kukac van-e benne, de hát mindenképpen kalapúzolja önöket Mexikóban a drága Nacsa Móni.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, aki pedig bocsássanak meg, de nem hagyhatom ki a szóvicet. A szeszesen esztelen utitársam lesz az Sommer Gábor László Hazul.
5: Köszönöm szépen ezt a mély bókot, remélem önök is átérezték ennek a lényegét. Tehát, amint mondtuk, Mexikóban látogatunk el a következő egy órában, abban a szövetségi köztársaságban, aminek a fővárosa Mexikóváros, és hát szép nagy az ország, majdnem 2 millió négyzetkilométeren terül el ez az ország, és hát elég sokan is lakják ezt, több mint 106 millió Mexikó lakossága, hivatalosan mexikói pezóval fizethetünk, spanyolul beszélnek itt, és megértik az indián nyelveket is.
6: Nézzük, hogy mi a legmagasabb pont, ez a Citlatépetl, 5700 méter, a legalacsonyabb pedig a Laguna Salada, ez 10 méterrel a tengerszint alatt van.
5: Szerintem a mexikóiak úgy alakították ki, meg hát a spanyolok is a nyelvüket, hogy biztos valami tekila befolyásoltság alatt voltak, miközben ezt kitalálták. Mexikóba egyébként a legtöbb látogató repülővel érkezik, és hát mi magyarok másképp nem is igazán tudnánk ide máshogy jönni, ha csak nem szárnyakat növesztünk.
6: Aztán azt fontos tudni, hogy a mexikóiak szegények, de vendégszeretőek és derűsek, különösen a turistákkal szemben kedvesek, hiszen számukra az idegenforgalom fontos bevételi forrás. Az egész ország hagyományokkal és történelemmel átitatott, aki csak a főváros nézi meg, az önmagával szemben követel bűnt, hiszen az ország változatos felszíne és a maja, azték, olmék és tolték emlékek is sok érdekességet rejtenek.
5: Mindjárt jövünk vissza kicsit történelmi kalandozásunkkal, hiszen azért Mexikó történelme jó vaskosra sikeredett, a legfontosabb

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Folytassuk kalandozásunkat, nézzük Mexikó történelmét, hiszen ki ne emlékezne mostanában futó azon reklámok hősnőire, akik azték templom előtt imádkozva félmeztelenül táncolnak. Az országot elsőként benépesítő emberek közel 20 000 évvel ezelőtt érkeztek ide Kolumbusz előtt. Ezek ősei egymást követő rendkívül fejlett civilizációkat hoztak létre, melyek 1200-tól Krisztus előtt 1521-ig Krisztus szerint virágzottak. Ezek közül a maja és az azték kultúrák ugye a legismertebbek, és hát hozzájuk köthető ugyebár a csokoládé is.
2: Hernán Cortez a mai Veracruzhoz közeli tengerpartra érkezett meg 1519. április 21-én 11 hajó

0: 550 fővel és 16 lóval. A spanyolokat kedvezően fogadták azokban a városokban, amelyek nem szerették az aszték uralmat, és így a spanyolok indián szövetségeseket tudtak szerezni. Közel 6000 indiánnal megközelítették az aszték sziget fővárost, egy olyan várost, amely nagyobb volt, mint bármelyik Spanyolországban. Montezuma király meghívta őket a palotájába, de hát a spanyolok azonnal foggyulejtették őt. 1521. augusztus 13-a az aszték ellenállás végét jelentette. A meghódított népek helyzete borzasztóan rossz volt, nem csak a gyarmatosítók véres keze, hanem egy sor járvány miatt is, melyeket a spanyolok által behurcolt betegségek okoztak.
1: A 16-tól a 19. századig egyfajta fajgyűlölő rendszer létezett Mexikóban, amely táplálta a hatalmi harcokkal kapcsolatos eseményeket ezekben az években. A felkelés szikrája 1808-ban pattant ki, amikor Bonaparte Napóleon elfoglalta Spanyolország nagy részét, így megszűnt a közvetlen spanyol ellenőrzés, és a gyarmaton felerősödött a sziget lakók és a kriollok közötti rivalizálás. 1810. szeptemberében 16-án egészen pontosan Miguel Hidalgo y Costilla, egy krioló pap összehívta a hívőit a templomba, és kihirdette a híres felhívást a felkeléshez Grito de Dolores címmel. A szorványos harcok 1821-ig folytatódtak, amikor Spanyolország beleegyezett végül Mexikó függetlenségébe.
0: A függetlenséget 23 év krónikus instabilitás követte, az elnöki cím nem kevesebb, mint 36 alkalommal cserélt gazdát, és Mexikó területének nagy része az Egyesült Államok tulajdonába került. Az ország dolgai relatívan stabillá váltak Porfirio Díaz diktátorsága alatt, aki 33 éven keresztül uralkodott, egészen 1911-ig. A rend és haladás jelszavával Mexikót az iparosodás korába vezette el, és a háborúktól távol tartotta, amely 60 éven át mérgezte az országot, azonban a békének ára volt. Betiltották a politikai ellenzéket, a szabad választásokat és a szabad sajtot, illetve az irányítást egy könyörtelen hadsereg segítette. A Díaz irányításával szembeni széleskörű elégedetlenség sztrájkokhoz vezetett, amely meggyorsította a mexikói forradalom kitörését. A forradalom nem egyértelmű harc volt az elnyomás és a felszabadítás között, hanem 10 éven át tartó küzdelem a számtalan vezető között, amely során az egymást követő kísérletek a stabil kormányok létrehozására és a békére zátonyra futottak a kitörő harcok miatt.
1: Az 1970-es évek végén kitört olajláz megnövelte Mexikó olajbevételeit, és ez finanszírozta az ipari és mezőgazdasági befektetéseket, de az olajfelesleg az 1980-as évek közepén az olajárakat betörte, és ez Mexikó legsúlyosabb recessziójához vezetett, évtizedeken át tartva.
0: 1994. márciusában Luis Donaldo Colosiót, az előző elnök megválasztott utódját meggyilkolták. Az ő utódja volt Ernesto Zedillo, ő nyerte meg a választásokat a szavazatok csupán 49%-os arányával. Mexikó politikai rendszere és a fiatal gazdaságának alacsony teljesítménye miatt gazdasági válság alakult ki. Hetekkel Zedillo beavatási ceremóniája után a pezót drámai módon leértékelték, és az árak Mexikóban drámai módon megemelkedtek. Mexikó majdnem gazdasági csődbe jutott, és az a sürgős 50 milliárd dolláros hitelcsomag mentette meg, amely az USA-tól és a nemzetközi pénzintézetektől érkezett. Mexikónak azonban cserébe át kellett adni olajvagyonát, a nemzet önállóságának kulcs szimbólumaként, biztosítékként a segélyre. Ennek ellenére Zedillo elnök úgy tűnik, hogy igazán nyitott a demokráciára, egy olyan időszakot elnökölve, amikor az ellenzéki pártoknak végre megengedték a vidéki választások megnyerését, és így kifejlődhetett egyfajta választási kultúra Mexikóban is.
1: És hogy milyen egyébként az emberközeli kultúra? Az utazni vágyónak mindenképpen javasoljuk, hogy szálljon legalább egy hetet Mexikó ősi történelmének megismerésére. Felejthetetlen élmény meglátogatni a sok romvárost és piramist, amelyet több ezer év sem tudott eltörölni. Ezekhez a túrákhoz érdemes helyi idegenvezetőt is igénybe venni. Ők a műemlékek bejáratainál, és ők azok, akik a műemlékek bejáratainál várják az embereket, illetve azok, akik igazolvánnyal is tudják igazolni jártasságukat, tényleg képzettek és felkészültek, nem úgy, mint legtöbb egyiptomi kollégájuk. Tőlük sok érdekes információt, történetet hallhat az érdeklődő, megismerhetjük a történészek kutatási eredményeit, az őslakosok legendáit, és természetesen Daniken UFO verzióját is. Mindezt élőben látni és megismerni egy hihetetlen élmény, amely vetekszik az egyiptomi piramisok nyújtotta hangjára. hangulattal.
0: Ha pedig a sok látnivaló között megéheznénk, hát szerintem Mexikóban nem lehet azt mondani, hogy valaki éhes maradt, hiszen a mexikói konyha három pontos ételen alapszik: a tortillán, a babon és a chilin. A tortilla nem más, mint kicsi hús pásztétomos vajas sütemény magokkal megszórva. A babot általában főve vagy fagyasztva fogyasztják, bár mondjuk fagyasztva elég erős fog kell hozzá, tortillával vagy éppen csak úgy magában. Nagyon kedvelt ország szerte a jugosz, amely finom gyümölcslé és az utcákon lépten nyomon vásárolható. A mexikóiak általában a híres tekilával koktélként fogyasztják ezeket, mi mással is.
1: Néhány növényi mag különös karriert futott itt be. A Szent János kenyérfa magok például annyira egyformák, hogy évszázadokon át ezekkel mérték a drága köveket. A Teobroma kakaó magját Amerika őslakói elsősorban az azték és a maja indiánok tartották nagy becsben, Mexikóban. A 16. század elején a kakaóbab volt a pénzgazdálkodás alapja. Ezt követően még hosszú ideig pénzként használták egész Közép-Amerikában, sőt Dél-Amerika északi részének nedves trópusi őserdő területein is, ahol a 10-15 méteres örökzöld növény őshonos.
0: A csokoládé tehát Mexikóból terjedt el, a közép-amerikai indián civilizációkba, később Perúba is, majd pedig Amerika felfedezésével, a spanyolok közvetítésével indult hódító útjára Európában, aztán pedig az egész világon. Természetesen ne felejtsük el a tekilát sem, a mexikóiak nemzeti italát, amiből azt is érdemes tudni, hogy van bizony kukacos változat is, ami azt mondják, hogy azért van bennem, mert úgy, hogy a tekila az nem más, mint a kaktuszból készült alkoholos ital, és hát azt mondják a mexikóiak, hogy a kaktuszhoz szervesen hozzátartozik a kukac is. És hát, hogyha a kaktuszból valami italt készítenek, akkor a kaktuszból készült italhoz ugyanúgy szervesen hozzátartozik a kukac is, ezért rakják bele. Azt mondják egyébként, hogy nem olyan rossz.
1: Ki fogjuk próbálni. Hamarosan folytatjuk utazásunkat Mexikóban. Természetesen először a fővárossal, Mexikóvárossal kezdjük, majd utána bebarangoljuk az ősi tájakat, hogy felfedezhessük mindazt, amit eddig csak fakérek kódexekből láthattunk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Ebben az egy órában tehát nem más helyen járunk, mint az örök Mexikóban, és hát kellőképpen betortilláztunk, becsilisztünk, betekiláztunk, mindenképpen elegendő erőt gyűjtöttünk ahhoz, hogy nekiinduljunk az ország fővárosának, nézzük, hogy Mexikóváros milyen látványosságokkal csalogatja a turistákat ide Mexikóba.
2: Azért szerencsés Mexikóvárossal kezdeni mexikói utazásunkat, mert itt landol a gép, és mert itt kicsiben mindenbe belekóstolhat az ember, ami tulajdonképpen Közép-Amerikát jelenti, ugyanakkor ez az óriási metropolis a világ legnépesebb városa, csak ízelítő, bevezető, étvágygerjesztő mindahhoz, ami utána következik.
1: A 21 milliós fővárosban ugyancsak néhány említésen a méltó látnivalóan, ám ezeket semmiképpen sem szabad kihagyni. Az egyik ilyen a Zocalo, amely a főteret jelenti, és minden más település is büszkélkedhet vele. Mexikóvárosban itt kap helyet a bazilika, mellette látható a 70-es években véletlen megtalált régészeti terület, az El Templo Mayor, illetve a köztársasági elnök szabadon látogatható palotája. De itt vannak az arany és ezüst művesek boltjai is. A nagy kereszteződések közepén szobrok, emlékművek vonják el az amúgy is őrült vezetők figyelmét, természetesen spanyol mintára. A város északi részén található Közép-Amerika legnagyobb katolikus zarándokhelye, Guadalupe, ahol decemberben több százezer hívő szokott összegyűlni. Az indián kultúrtörténet helyek meglátogatása előtti rendszerezéshez pedig kiváló segítség a világ egyik legnagyobb antropológiai múzeumának megtekintése.
2: Mexikóváros. A főváros 2200 méter magasan fekszik, de levegője ennek ellenére borzasztóan szmogos. A helyiek többsége beszél angolul, és szívesen elkalauzol minket bármely nevezetességhez, mint például a Zona Rosába, a Rózsa negyedbe, ahol több száz éves épületek és éttermek találhatóak. A város történelmi belvárosa a Plaza de la Constitución, itt találhatók Mexikó legrégebbi épületei és templomai is. Keleti részén található a Palacio Nacional, mely ma az elnöki hivatalnak ad otthont. A csodálatos Catedral Metropolitanát 1520-ban építették. A fővárosban egyéb látnivalókat se hagyjunk ki. Nézzük meg az Azték piacteret, az Alamédát, a város legnagyobb parkját, a Bosque de Capultepec-ét, a Guadalupe Bazilikát és a Plaza Garibaldit is. Az utcákon pedig hallgassuk meg a tipikus mexikói zenészeket, a mariachikat.
1: És hogyha mindez megvolt, akkor indulhatunk tovább a fővárosból, Mexikóvárosból. Következő megállunk itt Mexikóban, nem más, mint Teotihuacán. A nap és a holdpiramis látványa minden képzeletet felülmúl. A szabályos mérteni alakzat és a tájolás tökéletessége megmozgatja az ember fantáziáját. Vajon a tolték indiánok hogyan voltak képesek ilyen pontos geometriai meghatározásra? És mi az oka annak, hogy építményeik feltűnően hasonlítanak az egyiptomi piramisokra? Rengeteg elmélet keresi erre a választ, UFO-kat, Atlantis menekült és hajózó egyiptomiakat egyaránt hibáztatnak. A majd 5 km hosszú halottak útján sétálva mindenkiben felötlik a kérdés, mi okozhatta a 200 ezer lakosú város pusztulását. Az ásatások érdekessége a szépen faragott tollas kígyó templom, melynek oldalát fejek díszítik, a néhány éppen maradt falfestmény és a lakóházak belső udvara. Innen csak néhány kilométerre fekszik a gigantikus, 6 méter körüli magasságú szobrairól és faragott fali díszeiről híres Toltékváros Tulá.
2: A toltékok egyébként Krisztus után 900 körül alapították birodalmukat, melynek fővárosa Tulá volt. Jelentős hatást gyakoroltak az aztékokra, 1300 körül rombolták le bizony a birodalmukat.
1: Még gyorsan van egy megállunk, mielőtt egy kicsit szusszannánk, hiszen Oaxacát semmiképpen sem szabad kihagyni itt Mexikóban.
2: 3000 méter magas hágókon átkelve egy napi autózással érjük el az egykori Zapoték, majd Mixték indiánok lakta várost, mely a Monte Albán hegy lábánál fekszik. Koloniális negyede utolérhetetlen hangulatot áraszt a hódítás korából származó számos utcájával. Monte Albán különlegességének számít, hogy az indiánok a hegy tetejét gyalulták le, és itt építették fel vallási központjukat is.
1: Hogyha mindezeket megnéztük, akkor jelentem egy kicsit pihenünk, hiszen rengeteg látnivaló és érdekesség vár még bennünket itt Mexikóban, ami jön a folytatásban hamarosan San Cristobal, valamint La Venta, na meg hát Meridába is ellátogatunk hamarosan, a világjáró folytatásában még mindig Mexikóban utazgatunk.
2: Hobbi Rádió!

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Folytatjuk utazásunkat itt Mexikóban. A szappanoperák, a nagy sminkek, a nagy érzések és az erős italok hazájában. Nézzük az Olmék városokat, San Cristobalt és La Ventát.
2: Érdemes felkeresni a San Cristobal környékén fekvő indián falvakat. Zinakantán indián búcsújának színes forgatak a például egyszerre mutatja be a környék számos viseletét. Sok itteni lakos csak a saját nyelvét beszéli, és általában földműveléssel, állattenyésztéssel, kézműves mesterségekkel foglalkoznak, de hát, hogyha szeretné az ember kézzel-lábbal, meg tudja értetni magát. Az őserdőt felégetve meredek hegyoldalakat művelnek meg, agáve ültetvényben is bővelkednek, hiszen mivé is lenne e vidék, na meg hát az ország, tekila nélkül.
1: Míg Szomi gyönyörködik a tekila ültetvényekben, nézzük tovább La Ventát. Az Olmék kultúra központja ez. 2 méter átmérőjű kőszobraik emberi arcokat, valamint egész alakokat is ábrázolnak. Piramisukat földből építették, mert a környéken nincs kő, így a szobrokhoz felhasznált kőtömböket is tutallyal hozták ide a távoli hegyekből. Az Olmékok Krisztus előtt 1220 és 1400 táján élhettek itt, keveset tudunk róluk, de valószínű, hogy az igen gazdag indián kultúrák alapjait ők vetették meg, és ami fontos, a csokoládé megalkotása az ő nevükhöz fűződik, csoki ital maradványaira bukkantak, ugyanis Olmék tálak alján. A híres kőszobrok is rendkívül rejtélyesek, a húsvét szigeteki szobrokkal betekednek. A szobrok ugyanis afrikai és kaukázusi arcberendezésű embereket ábrázolnak. Lehet, hogy ilyen nagy volt a hajóforgalom?
2: Teljes mértékben. Mi is tovább utazgatunk, következő megállunk pedig nem más, mint Merida. Innen érdemes indulni és végigmenni a Ruta Pukkon, amely több maja romvárost is érint. Uxmal például a szépen helyreállított varázsló piramisával, az apácazárdával, valamint a kormányzói palotával és a teknős békákkal tisztített templomával büszkélkedhet. Innen alig néhány kilométerre van Kabak, sok éven maradt esőisten szoborral, illetve Labnával, a hajdani városkapuval.
1: A maják talán legismertebb központja Chichen Itza, ahol jól megfigyelhető az északról előzött toltékhatás. Érdemes figyelmet szentelni a labdajáték teret szegélyező domborműveknek, melyek a játék kultikus jellegét bizonyítják többek közt a vesztes csapat kapitányának fővesztésének ábrázolásával. A Castillo belsejében lévő szűk lépcsőn érjük el a jádekövekkel díszített jaguár szobrot. A Vénus teraszon az ölében áldozati edényt tartó Shakmul szobra vár, ami mellett a több száz oszlop között egykor maja papok elmélkedtek.
2: Aki komolyan érdeklődik a vidék kultúrája iránt, meg kell látogatni a Pelenket, Isla Mujeres-t, Meridát, Montalbant, San Cristóbal de las Casas-t és Uxmalt is. Az utazás során még sok érdekes látnivaló és élmény is akadhat. Útközben ajánlott az útlevelet kézközelben tartani, ugyanis az utakon rendszeres a katonai ellenőrzés. Hasznos tudnivaló továbbá még az, hogy nem sok jó sül ki abból, hogyha az embert amerikai állampolgárnak vélik, ezért ezt mindenhol minél előbb célszerű a tudtára adni a helyieknek, hogy nem, mi nem came from America. Ezután hirtelen mindenki nagyon kedves és előzékeny lesz.
1: Szóval még Szomi itt majd angolul megérteti magát ugyebár a katonákkal, és összehaverkodik velük, én addig elmondom, hogy sok helyen találhatunk eredeti házi tekila főzdét, ahol őrzik a hagyományokat, és szívesen körbevezetik a Szomi karakterű vendégeket. Megmutatják a kaktusz ültetvényeket, elmesélik az agave kaktusz feldolgozásának lépéseit, sőt, ha valaki nagyon jó, még meg is engedik, hogy ő maga feldolgozhassa, illetve jó pár kupica tekila után még legendákat is hallhatunk. Vezetünk biztosan elmeséli azt a fontos tudnivalót, hogy a kukac azért kell az üvegbe, mert ő is már a kukac hozzátartozik a növényhez, és így egymást újra kiegészítve kéz a kézben, párlat a párlatban lesz teljes a harmónia. Valószínűleg kóstolót is kap mindenki kukaccal és anélkül is, ha szeretne, ha nem. Természetesen a vásárlást nehezen úszta meg ezek után bárki.
2: Lehetőség adódik még kanyon túrára is egyébként, ahol 800 és 1000 méteres falak között száguldozhatunk motorcsónakkal, és a pihenő alkalmával olyan természetességgel figyelhetjük meg a kesejüket, mint itthon a galambokat. Végül, hogyha elértük a fővárost, mindenképpen nézzük meg a Teotihuacánt, ezt a gigászi romvárost és a híres nap- és holdpiramist, valamint azt a rengeteg építményt, amely az akkori kultúra hatalmas tudását tükrözi. Mexico Cityben kihagyhatatlan a Mexikói Múzeum, amelynek bejárására legalább 6-8 órát érdemes tervezni, félnapi hideg élelem, na meg hát egy fél üveg tekila mindenképpen kell hozzá. Az itt látható gyűjtemény hihetetlenül gazdag és olyan átfogó képet nyújt az ottani kultúrákról és azok magas szintjéről, hogy méltó záró élmény lesz ennek az utazásnak. Hogyha ezen élmények után gépünk hazafelé indul, biztosan nagyon hosszú ideig vágyunk vissza még Mexikó csodálatos, varázslatos világába. Na meg hát vágyódunk a tekila utánozhatatlan íze után is.
1: Hamarosan jövünk vissza a hasznos tudnivalókkal, na persze nem azzal, hogy itthon hogy lehet tekila főzdét csinálni, Szomi erről saját önéletrajzi kötetében fog majd beszámolni, egyéb más hasznos Mexikóhoz köthető tudnivalókkal.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Gondolkodtam ezen a te általad említett könyvön, szerintem valami hasonló címe lesz, hogy The Tequila Feeling. Még ezen dolgozunk, egy ami biztos és köztudott, egyéb hasznos s más információk azzal kapcsolatban, hogyha Mexikóba utaznánk, mit érdemes tudni.
2: Az árak nagy mértékben függnek a városoktól, Mexikó nagyvárosai és divatos üdülőhelyei sokkal drágábbak, mint az elhagyatott területek, vagy a falvak, tehát Acapulco az egy kifejezetten drága vidék. Minimum 25 dolláros napi kiadással lehet számolni, legjobb, ha dollárt viszünk magunkat, de azért nem szeretik, ha amerikaiak vagyunk, tehát azért van egy skizofrén vonás a mexikói turizmusban is. A pénzváltás az úgynevezett Casa de Cambionokban vagy bankokban lehetséges, a hitelkártyát csak néhány helyen, így például éttermekben, repülőtéren és szállodákban fogadják el, ezért mindenképpen vigyünk magunkkal készpénzt is. Borravalót az éttermekben és bárokban szívesen fogadnak, na de hát hol nem, legjobb, ha a számla végösszegének mintegy 15-20%-át adjuk, kevésbé látogatott területeken elég a 10% is, alkudni a piacon és a taxisofőröknél szabad, sőt, muszáj.
1: Ami a szállásokat illeti, olcsó kategóriát már 8 és 15 dollár közötti árfekvésben találhatunk. Hogyha már valami közép kategóriára vágyunk, akkor 15 és 30 dollár közötti kiadással számoljunk, viszont hogyha a luxus kategóriában akarunk aludni, 30 dollár felett kezdődik minden.
2: Amikor pedig szeretnénk jól megtölteni hasunkat mindenféle mexikói jóval, hát az olcsó ételek olyan 3-5 dollár körül vannak. Ha étterembe ülünk, akkor bizony 15 dollárig is zsebben nyúlunk, luxus kategóriában pedig 15 dollár felett.
1: Lehetőleg csak olyan étteremben étkezzünk, amit külföldiek is ajánlanak, a csapvíz fogyasztása pedig egyáltalán nem ajánlott, csak is palackozott vizet. Ígyunk kintot Agua Mineral és Agua Purificada néven találjuk meg a külföldieknek ajánlott palackos vizeket.
2: A magyar állampolgár a kiindulási országtól függetlenül turizmus, tranzitálás, valamint üzleti tárgyalás céljából 90 napig vízum nélkül léphet be és tartózkodhat Mexikóban. Az utazónak érvényes útlevélen kívül egy turista kártyával is rendelkeznie kell, amely a mexikói diplomáciai és konzuli képviseleteken, a mexikói utazás irodákban, valamint a Mexikóban repülőjáratokat indító légitársaságoknál kapható. Az említett leginkább statisztikai célt szolgáló kártyát és az anyagi fedezetet igazoló dokumentumokat belépéskor a migrációs hatóságok szokták ellenőrizni.
1: Az útlevélnek pedig nagyon fontos a beutazás tervezett időpontjától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie, erre érdemes odafigyelnünk.
2: Szóval az a lényeg, hogy mindenki készüljön, és hát aki természetesen szeretné kedvenc szappanopera hőseit meglátogatni, azt talán Mexikó városban látogasson el a filmstúdiók környékére, hiszen az ott még mindig virágzó iparág, bár itt Európában mostanában lecsengtek a nagy mexikói sorozatok, mi azonban soha nem felejtjük el Izaurát, Esmeraldát, Paula és Paulinát.
1: Na, meg hát Juanitát sem.
2: Így van.
1: Juan Carlos Escozitót sem.
2: És minden 17 tagú nevű emberkét sem, akik általában ezekben a sorozatokban szoktak erősen festve virítani.
1: Szerintem ígyunk meg még egy tekilát, hiszen lassan el kell gondolkoznunk azon, hogy következő alkalommal hova csábítsuk a kedves hallgatóinkat, mit szólsz hozzá.
2: Benne vagyok.
1: Kukacsal vagy anélkül.
2: Nélküle, nélküle, szigorúan nélküle.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Hölgyek, urak, minden tekila fan, van egy nagyon-nagyon rossz hírünk. Lassacskán indul a repülőgépünk hazafelé, úgyhogy az utolsó kupicát is le kéne hajtani, az utolsó tortillát, az utolsó csilit, az utolsó babszemet is le kell nyelnünk, hiszen beszállás van, indulunk hazafelé, egy hét múlva azonban újra útnak indulunk, viszont most már nem teszünk meg olyan nagy távolságokat, sőt, hogy hova fogunk utazni, milyen berkeken, milyen határokon belül, azt már is mondja drága Huhanitánk, aki egyébként Móni.
2: Köszönöm szépen. Én egyébként nem szeretnék szappanopera hős lenni, ezt azért gyorsan rögzítsük, valamint...
1: Nem szeretsz ilyen mély érzelmeket táplálni 48 részen keresztül egy elérhetetlen férfi iránt, aki egyébként, mint kiderül, az apát testvérének, nagyanyjának a fia?
2: Nem. Nem, tehát nem 48, 148 részen keresztül sem, tehát ez egy hosszan zajló történet. Nem, ellentétben az a jó hírünk, hogy Magyarországra fogjuk önöket kalauzolni, így az éteren keresztül bejárjuk a turisztikai régiókat, és megnézzük azt, hogy miért érdemes itthon pénztárcánkhoz és kedvünkhöz mérten elmenni, pihenni meghatározott helyekre, hiszen valljuk meg őszintén, ez a bizonyos ország forrásokban, illetve fürdőhelyekben gazdag, nagyon jó italokat is vannak, ugyebár ős igazság, hogy amiből gyümölcslevet készítenek, abból ugye szomi?
1: Abból pálinkát is lehet, bár mondjuk ugye tartja ez a kis vicc, hogy amikor az újdonsült egyetemista először hazamegy, hogy az anyukája megkérdezi, hogy levágott egy tyúkot, mit főzzünk belőle? Pálinkát!
2: Így van, úgyhogy ilyen és mélyebbnél mélyebb bölcsességekkel fogjuk önöket várni, de természetesen itt a délalföldi régióban nem csak pálinka főzésről fogunk beszámolni, hanem arról is, hogy hol lehet igazán jól kikapcsolódni.
1: Szóval, hogy mit tartogat számunkra itthon Bács-Kiskun, Csongrád és Békésmegye, ezzel jövünk majd egy hét múlva a Világjáróban. Igazából lehet, hogy át kéne neveznünk Magyar Járóra egy pár hétig a műsorunkat.
2: Jó, szóval magyar járók leszünk, de természetesen a szeszesen esztelen világ magyar járó Szomer Gábor László Vazul jövő héten is itt lesz.
1: Hasonlóképp Nacsa Móni is mindenképpen tartogat meglepetéseket az önök számára, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, maradunk itthon, viszont önök pedig tartsanak velünk. Hét nap múlva találkozunk, addig pedig utazzanak sokat, hiszen azért tudják utazni bárhova, bármennyiért, de hát azért mindenki jó, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. Szerdán elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyogérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Sulia Strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19 között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet az MT-vel. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Három bolygó és a Holdcsarló együttállása nyújt különleges látványt a nyugati horizonton június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égen, amelyhez a vékony Holdcsarló is csatlakozik. A két egymást követő estén más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati északnyugati látóhatás szükséges. A közleményben jelezték, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 17-én rendhagyó esti távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Kálmán, cimbalom művészt, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról beszélgessünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Nagyon szívesen, és én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
6: Itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így ebben a formában zajlik majd a beszélgetés. Menjünk vissza egy picit az időben, a te életedre Miskolc a helyszín. Ott születtél?
7: Én ott születtem, igen, 59. január 18.
6: Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondolsz vissza?
7: Nagyon sok ilyen esemény van, ugyanis nagyon szerencsésnek mondhatom magam, vagy Isten a tenyerén hordoz mai napig. Nekem nagyon szép és kellemes gyermekkori emlékeim vannak, főleg 6 éves korom óta Előzőleg is van azért egy-két emlékem fiatalabb koromból, de itt főleg, amikor 6 éves korom környékén beköltöztünk Miskolcra egy új lakótelepre, ez az augusztus 20 strandfürdőnek a lakótelepe volt, ez egy frissen épült, nagyon szép, komfortos lakóházak voltak ezen a név alatt, és itt rengeteg gyerek lakott együtt, tehát itt magam korabeli fiatalabbak és idősebb gyerekek is együtt éltünk ezen a lakótelepen, és itt kialakított belső udvarok voltak. Homokozóval, kis parkkal, padokkal, lócákkal, és ez a sok gyerek, ez itt mind együtt játszott, úgyhogy a szülők csak kinéztek az ablakon, és tudták őket felügyelni. Hát itt rengeteg együtt játszó emlékem maradt fönn, akár a bújócskázásról, a fogócskákról, a rablópandurozásról, a különböző filmsorozatok után ugye együtt kardoztunk, Zorrót játszottunk, vagy együtt bicikliztünk. Egy nagyon aktív és nagyon szép gyerekkor volt ez a játékok szempontjából.
6: Nagyon aktív és nagyon szép a te zenei pályád, a te zenei karriered is. 11 éves korodban ismerkedtél meg a cimbalommal is?
7: Igen, úgy volt, hogy ugye édesapám nekem egy vízvetékszerelő mester és gázfűtés szereléssel foglalkozott. Ő már abban a korai időben önálló vállalkozó, tehát maszek lett, avval a szóval, amit a 60-as években tanultunk meg. Mivel ő műszaki pályán volt, úgy gondoltuk, hogy majd én is műszaki pályára lépek, vagy mellette fogok dolgozni.
6: Télesül mérnök.
7: Hát igen.
6: Szerették volna, hogy legyél?
7: Igen. Legalábbis ez volt az első gondolatunk, mert én viszonylag jól tanultam, tehát könnyen és jól tanultam. 4-es fölötti átlagom volt, közel voltam az 5-öshöz, és nem lehetett kizárni azt, hogy esetleg egy műszaki pályára kerülök. De ugye az egész család, mind a két ágon az muzsikus család volt. Édesanyámnak az édesapja, az én nagyapám, ugye ő brácsás volt, és az ő testvérei is mind remek muzsikusok voltak, sőt még az édesanyám édesanyja is hegedült valamilyen szinten. És édesapámnál meg szintén az ő édesapja volt hegedűs, úgyhogy az első gondolat nyilván az lehetett volna, hogy akkor én is majd zenész leszek. De mivel édesapám ugye műszaki pályán volt, azt gondoltuk, hogy majd mellette én is. Csak hogy anyai nagybátyám, Balog Elemér, ő már akkor is egy nagyon híres és elismert cimbalomművész volt. Nagyon sokat járt már akkor külföldre, megjelent már neki lemeze és szóló lemeze, és ugye mi soha nem találkoztunk vele, legalábbis én, mert mi Miskolcon laktunk, ő pedig már akkor budapesti lakos volt, illetve sokat járt külföldre, ezért nagyon ritkán volt otthon Magyarországon. Viszont egyszer meglátogattuk őt Budapesten, és akkor ő oda vitt a cimbalomhoz, kérdezte, hogy

0: nekem nagyon tetszett, és persze az a mód, ahogy az én nagybátyám cimbalmozott, az pedig elég különleges volt. Ezt mindenki, aki ismeri az ő játékát, azt tanúsíthatja, hogy a mai napig hatással van a cimbalmos generációkra. Ő igazi városi cigány muzsikus volt, tehát ő azt a stílust játszotta, de egy akkora lélekkel, olyan átéléssel és olyan szívből jövő mentalitással, ami mindenkire hatott, aki őt hallotta.
1: Elkezdtél tehát komolyabban tanulni, hol kezdted tanulmányaidat?
0: Ez érdekes volt, mert klasszikus cimbalom tanítás nem volt ebben az időben Miskolcon. Én, mint gyerek, ugye zeneiskolába szerettük volna, hogyha járhatok, ezért Budapestre kellett följönni. Édesapám megtehette azt, hogy minden héten pénteken minket kikértek az iskolából a nővéremmel együtt, mert ő is elkezdett tanulni cimbalmozni. De mi pénteken nem jártunk be iskolába, hanem édesapám autóval felhozott minket Budapestre, és itt Szőlős Beatrixnél tanultam. Tőle kaptam az első iskolai inspirációkat. Ide 2 évig jártunk a akkor Népköztársaság útja 40-be. Itt Tarjáni Tótida és Szőlős Beatrix tanított klasszikus cimbalmot, és itt mi elvégeztünk a 2 év alatt 4 évet a nővéremmel. Ugye ez 12 éves koromban kezdődött, mert 11 éves koromban találkoztam nagybátyámmal, 12 évesen elkezdtem az iskolákat, majd 14 éves koromra már jelentkeztem Miskolcon a Bartók Béla konzervatóriumba cimbalmosnak, ahova emiatt, hogy legyen egy ilyen tanszak, lehívták Gerencsér Ferenc tanárurat, aki Rácz Aladárnak az egyik legjobb tanítványa volt.
1: Rácz Aladár még szóba kerül majd a beszélgetésben. Befejezted a konzervatóriumot, és utána egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre?
0: Így van, de akkor még ez nem egyetem volt, hanem a tanárképző főiskolának hívták, ez az akadémiának az egyik ilyen testvérintézménye volt. Itt kifejezetten a tanári képzésre helyezték a hangsúlyt. Tehát, amikor befejeztem a konzervatóriumot, az a Bartók Béla zenei szakközépiskolát Miskolcon, Gerencsér Ferenc tanárunál, én automatikusan ugye fölvételiztem ide Budapestre a tanárképző főiskolára, ahova föl is vettek, és itt tovább tanultam még 3 évig Gerencsér tanár úrtól. Azt 1980-ban végeztem el, és onnantól kezdve ugye mint zenész, meg mint tanár is elkezdtem működni, de azt hozzá kell tenni, hogy ez a fajta iskolai tanulás, ez csak az egyik része volt az én tanulmányaimnak, ugyanis én párhuzamosan rögtön ilyen 12 évesen azt hiszem, én már bekerültem Miskolcon az Avas Tánca Ütés zenekarába. Ez egy felnőtt zenekar volt, ők kísérték a Tánca Ütés műsorát, de mivel abban az időben nehéz volt erre a fajta zenélésre profi cimbalmos találni, ezért én, mint gyerek megfeleltem erre a célra, ugyanis én már olvastam Kottát akkor, tehát le tudtam játszani a megírt műveket, a néptánc kísérethez, amik zeneszerzők által lettek írva. Ezen kívül volt szólóm is, tehát mint egy önálló kis szólista is fel tudtam lépni, úgyhogy én itt huzamos ideig játszottam ebben a zenekarban, egész 18-19 éves koromig itt voltam.
1: Szeretted, hiszen kisgyerekként kerültél be, és felnőttként jöttél ki?
0: Nagyon-nagyon szerettem, remek emberekkel találkoztam itt, úgy a zenekarban, mint a tánckarban, vagy akár a tánckar vezetők, a koreográfusok részéről. Én egy nagyon nagy szeretetben és barátságban részesültem a irányukból, és én nagyon sok mindent köszönhetek annak, hogy én többek között itt is nevelődtem, tehát nem csak iskolában és a családban, hanem ebben a közösségben is. És ugye itt találkoztam a népzenével. Itt jöttek olyan emberek a zenekarba később, akik az autentikus népzenét is megismertették velem. Gondolok itt Vavrinec Andrásra, aki akkor, mint bányamérnök tanulta az egyetemen, a Miskolci Műszaki Egyetemen, azonban, mint amatőr népzenész, jó értelemben belerángatott engem a népzenébe. Úgyhogy azóta is sokszor gondolok rá, és benne vagyok. És hát azóta ő is ezt a szakmát választotta, tehát nem a bányamérnökséget választotta, hanem népzenész lett.
1: Tényleg, és a nővéreddel mi lett? Ő folytatta a zenei tanulmányait?
0: Ő is, egészen elvégezte ő is a főiskolát, azonban ő is elkezdett zenekarban játszani, azonban ugye ő hamar megházasodott ahhoz képest, hogy friss diplomás volt, majd jött az első kislánya, a Barbara, és az igazság, hogy a családnevelés, a gyereknevelés, az elvette őt ettől a szakmától, mert hát nem fért össze a kettő. Úgyhogy ő nagyon tehetséges volt, szerintem sokkal jobb érzéke volt a cimbalomhoz, mint nekem, azonban ezt nem tudta folytatni, ezt a szakmát, mert hát a család után jött a második gyerek, ő mint családanya.
1: Megtalálta a helyét.
0: Most azonban tanít, általános iskolában ének és nem tudom még mit is tanít, de hogy maradt tanári szakmában, de nem a cimbalomnál.
1: Te viszont maradtál a cimbalomnál. Balog Elemér nevét említetted, ő azonban klasszikus cigány cimbalmos. Te mégis a népzene felé mentél el. Mi az, ami a népzenében megtetszett? Mi az, ami elsőként megfogott?
0: Ez egy érdekes kérdés. Hát sokan kérdezik azt tőlem, hogy hát hogy én nem a városi cigányzenét tanultam, és miért idézőjelben a primitívebb népzenéhez fordultam. De talán pontosan ezért, mert a primitív az számomra nem pejoratív, hanem egy olyan ősiséget jelent, ami sokkal erőteljesebb számomra, mint a városi cigányzene. Ez lehet, hogy már a levegőben volt, hogy az én korosztályom esetleg

0: De most attól függően, hogy valaki zenész vagy nem zenész, de ugye akik a 59, tehát 60-as években nőttek föl, ugye ők talán már nem azt a fajta romantikus és szentimentális verbunkos vagy cigányzenét kezdték el szeretni, mint amit az előző generációk. Nekünk, vagy legalábbis az én életemben a népzene egyfajta nagyon erős rácsodálkodást jelentett, hogy itt milyen ősi, régi dallamok, ritmusok vannak ebben a zenében, és valahogy engem ez sokkal jobban megfogott, mint a már kicsit puhává vált szórakoztató zene, a cigányzene. A szépségeit elismerem és élvezem, és a muzsikusoknak a tehetsége és az a fajta kamarazenei érzékenység, ami a cigányzenében jelen van, az csodálatra méltó és egy gyönyörű zene, de valahogy a népzenének ez a fajta fölfedezetlen és rusztikus, erős, kicsit durvább hangzása, azon kívül a díszítéseknek a gazdagsága, ami most már tudjuk, hogy azért a barokkorból hagyományozódott a muzsikusok révén a mai napig hallhatóvá, tehát engem ez valahogy megragadott, nekem újszerű volt, idegen és nagyon erőteljes.
1: Vannak a népzenének, a népzenében ma felfedezetlen területek?
0: Teljes valóságában még mindegyik terület kihívást jelent. Azt látni kell, hogy itt egy olyan fajta életmód, egy olyan kultúra van eltűnőben, vagy már tűnt el, ami soha nem lesz a mi sajátunké. Tehát az a fajta falusi életmód, azok a falusi emberek, és most mindegy, hogy magyar, vagy cigány, vagy bármilyen nemzetiségről beszélünk, de az a fajta falusi élet, ahol még együtt élsz a természet körforgásával, a kapcsolatod van a földdel, és a népzene mindezt ilyen természetes úton önmagába olvasztva tükrözi, hát ez a kapcsolat nekünk soha nem lesz már ugyanolyan, a népzenével való kapcsolatunk. Ezért számunkra egy örök keresés az, hogy végül is hogyan tudunk azonosulni ebben a nyelvvel vagy zenével. Nagyon kevés olyan muzsikus társam van, aki valóban szinte anyanyelvi szinten beszéli ezt a kultúrát, ezt a zenét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még bőven van lehetőségünk, hogy befelé menjünk ennek a felfedezésében. Azon kívül hát vannak olyan területek a dialektusokban, amit annyira kevésre ismerünk, hiába van rengeteg gyűjtés ilyen területekről, de még annyira nem vált a közkincs, és annyira nem vált a közhallásunká, hogy még bőven van mit felfedezni és tanulni.
1: Fölfedezte te is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, akkor még főiskola befejezése után a tanításnak a művészetét. Rögtön elkezdtél tanítani?
0: Én azt hiszem, hogy igen, Szegeden voltam, nem sokáig, körülbelül egy évig tanítottam klasszikus cimbalmat egy szegedi zeneiskolában, és azon kívül is persze magánúton is mindig találkoztam tanítványokkal, tehát mindig voltak olyan akár amatőr zenészek Magyarországon vagy külföldön, akik cimbalmozni szerettek volna, és amikor mi találkoztunk, akkor adódott az, hogy egyrészt tanácsot kértek, vagy volt, aki konkrétan megkért, hogy tanítsam őket, tehát volt ilyenfajta kapcsolatom mindig volt a tanítással.
1: Rácz Aladár nevét említetted korábban, és hát 87 a dátum, amikor te ezen a jeles versenyen, jelesül Rácz Aladár zenei versenyen második helyezést értél el. Emlékszel még erre?
0: Abszolút emlékszem, ez is egy meghatározó élmény. Ha jól emlékszem, az valóban 87 volt, 1987. Hát sok mindenre emlékszem, és egy nagyon érdekes verseny volt. Számomra rengeteg tanulsággal szolgált, és én, aki népzenét tanultam, és klasszikus iskolába jártam, akkor szembesültem avval, hogy mennyire más az a mód, ahogy a városi cigányzenészek használják a hangszert. És ez olyan értelemben hatott rám, hogy sikerült abból tapasztalatot nyernem, hogy egy teljesen másféle hozzáállás, akár hozzáülésnek is nevezhetem, mert abban is nagy különbség volt. Ez mai napig megfigyelhető, hogy a klasszikusok szeretnek magasra ülni, és görnyetten játszanak, míg a cigányzenészek inkább alacsonyabbra ülnek, és egyenes háttal játszanak. Tehát például ez is egy érdekes megfigyelés volt, hogy ugyanahoz a cimbalomhoz leült a másik cimbalmos, aki nem klasszikus tanításban nőtt föl, és ő letekerte a széket, míg én föltekertem a széket. És ugye a meglepő az volt, hogy nagyszerű technikával játszott, tehát nem az volt a lényeg, hogy hol ülünk, tehát hogy másfajta technika is létezik. Úgyhogy én nagyon sok apró más megfigyelést még tettem ennek a versenynek a folyamán, és nagyon sokat tanultam ebből a részvételből.

0: Mikor kezdtél el tanítani a Liszt Ferenc, ma már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen?
1: Tavaly ünnepeltük a 10 éves évfordulóját ennek, hogy megalakult a népzenei tanszak az egyetemen, de igazából mi gondolatban azokkal a muzsikus társakkal, akik már régóta csináltuk ezt a fajta népzenei missziót, mi már régóta vágytunk erre, tehát ha Eredics Gáborra vagy Salamon Beára gondolok, azokra a népzenészekre, akikkel együtt kezdtük ezt a szakmát, mint Vizeli Balázs, vagy Ökrös Csaba, Jánosi András. Tehát ez régóta érlelődött bennünk, hogy jó lenne, ha egyre magasabb szintű oktatás lehetne Magyarországon népzenei szinten, és mire ez megvalósult, ez már régi kívánalmunk volt ez nekünk.
0: És a diákok részéről, a hallgatók részéről mennyire volt nagy az érdeklődés, mennyire van erre igény?
1: A mai napig én látok egy erősebb érdeklődést, tehát bőven vannak tanítványok, akik jelentkeznek és jönnek, de nyilván, ha a nagy számok törvényét nézzük, akkor azt látni kell, hogy ez százalékos arányban nyilván sokkal kisebb számú ember érdeklődik, mint mondjuk a klasszikus vagy a popzene iránt, de egy népzenei tanszakként ez szerintem elég, ez a fajta mennyiség, ahány ember jelentkezik tanulni.
0: Mi az, amit a tanítás során te próbálsz átadni a diákoknak, a hallgatóidnak?
1: Hát, hogy is kezdjem. Az összes tapasztalatom, ami eddig összegyűlt, ezekből mindegyikből tudok és szeretek átadni nekik, mert úgy érzem, hogy nagyon aktuális. Az, hogy a népzenét szeretni kell, vagy hogyan kell szeretni, és hogy hogyan kell hűnek lenni hozzá, ez az egyik fajta irányultság. A másik fajta irányultság viszont az, hogy hogyan legyünk korszerűek. Ugyanis nem az a célunk, hogy múzeumok számára élő magnetofonokat neveljünk. Nem csak az a lényeg, hogy valaki el tudja sajátítani a népzenei stílusnak a régies előadás módját. Ez csak az egyik része a feladatnak, és valljuk be, hogy elég nehéz része. Tehát ez az egyik irány, amit hallaniuk kell, hogy vajon mitől szól az a dallam úgy, hogyan hozza azt létre az előadó, vajon hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan éri el ezt a hangzást. De a másik része az, hogy a mai világban hogyan lehet jelen lenni ebben a zenével. És ugye én azért tartom ezt aktuálisnak, mert az én egész életem erről szólt, hogy elkezdtük a népzenét tanulni, megismerni felvételekről, leutánozni, megpróbálni elsajátítani azt a fajta hallásmódot és látásmódot, ami ebben megnyilvánul. Majd ugye elkezdtük ezt alkalmazni a mi saját körülményeinkre, ugyanis az egy elkerülhetetlen hatás, hogy ahogyan mi fölnőttünk a 60-as évektől kezdve, hogy milyen zenei hatások értek minket. Kezdve a klasszikus, a popzene, a cigányzene és minden másféle zene, ami a mi életünkben mindig is jelen volt. És ugye, ha az ember reagál és reflektál az őt körülvevő világra, és ezt ráadásul népzenén keresztül teszi, akkor elkerülhetetlen az, hogy saját ötletei, saját megoldásai, modernebb vagy mai korszerű ötletei támadjanak. És ettől nem lehet elvágni a mai ifjúságot sem. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyiben és milyen mértékben lehet és kell tisztelni a régi örökséget, és hogyan tudjuk ezt tovább éltetni. Tehát milyen ízlés kell ahhoz, hogy valóban értékként tovább tudjuk menteni azt, amit a mi szüleink, nagyszüleink ránk hagytak.
0: De hogyan tudjuk értékként tovább menteni, tovább adni ebben a mai rohanó, tényleg zeneileg is sokszor össze-vissza világban?
1: Ugye minél hitelesebb az előadó, tehát vagy a tanár, annál nagyobb tiszteletet tud kivívni. Azok az emberek, akik érzékenyek vagy tudnak reagálni erre a zenére, nyilván azok jönnek oda. Egyrészt, ha tanítványokról beszélünk. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal ember, még nem is találkoztam vele, de hallotta esetleg az általunk játszott zenéket, vagy látott minket koncerten, és nagyon sok fiatal gyerekre hat ez a zene. Belőlük lesznek a későbbi tanítványok. Tehát az éterben, ahogy a rádió közvetíti a zenéket, ahogy a zene tovább száll, ahogy azt a hallás útján az emberek meghallják, rezonálnak erre a zenére. És azok az emberek, akik erre érzékenyek, érdeklődni fognak az ilyen zene iránt, ők esetleg eljönnek tanulni, vagy eljönnek a koncertekre, vagy megveszik a CD-ket, vagy csak hallgatják az eseményeken. Tehát ez a zene önmagáért tud, mint minden zene önmagáért tud helytállni. Itt a mi felelősségünk az, hogy milyen mélyre tudunk hatolni, milyen mélyen tudjuk megérteni ezt a fajta kultúrát, ami a mi régi saját folklor kultúránk volt, és hogy ezt hogyan tudjuk áttenni a mai világba, hogyan tudjuk ötvözni a mai időkkel, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát sokan kísérletezünk sokféle megoldással, és nem mindegyik igazán míves vagy értékes, ez de azt az utókor úgyis eldönti. Vállalni kell ezt a fajta megmérettetést, és hagyni kell, hogy az emberek csinálják, de persze kicsit irányítani is kell, és ha lehet, nevelni is kell őket. A legegyszerűbb, hogyha te önmagad olyan zenét játszol, ami ezeknek az elveknek az értéke mentén növekszik vagy fejlődik.
0: A te saját életedre vonatkozóan hogyan tudod átmenteni ezt a míves, szép kultúrát?
1: Én folyamatos zenehallgatással és tanulással és megértéssel tudom csak ezt, hogy is mondjam, elképzelni, hogy ez csak
0: meg is lehet érteni ezt a kultúrát?
1: Szerintem igen, de ugye ez hallás útján terjed. Tehát aki a jó forrást hallgatja, ugye a tiszta forráshoz mindig vissza kell menni. És meg kell próbálni azt, hogy nem csak az elemzése, mert az, hogy leírjuk hangról hangra, majd eljátszuk ugyanazt, és rájövünk, hogy mégse szól úgy. Ez egyfajta lélekkel való tanulást is jelent, és hát ebben végtelen a lehetőség.
0: Végtelen lehetőségeket kaptál te is, hiszen rengeteg külföldi koncert, külföldi utazás van a hátad mögött. Svédország. Beszéljünk róla egy kicsit.
1: Igen, hát még a 80-as évek közepén talán, ha jól emlékszem, találkoztam én Hurtig Hasse barátommal. Magyarul úgy hívta magát, hogy Sebes János, tehát lefordította a svéd nevét. Egy nagyon érdekes figura volt a Hasse, sajnos már nincs közöttünk, már fiatalon cukorbeteg volt, és hamar elvitte ez a kor. A táncház mozgalom révén, ugye a táncház mozgalom tudjuk, hogy meghódította a nyugati kultúrát, talán még keleten is, Ázsiában is ismerik, a svédekre is nagyon hatott. Ez a fajta magyar találmány ugye az, hogy a fiatal generáció felfedezte a régi ősi magyar népzenét és néptáncot, és elkezdték ezt gyakorolni. Így került Magyarországra, megtanult magyarul, tudott furulyázni, brácsázott, eredeti hangszere a tangóharmonika volt, és ő itt élt Magyarországon, itt zenélt velünk, együtt zenéltünk nagyon sokat, és neki volt egy zenekar a Svédországban, az Orient Express, akik önmaguk is ugyanezt csinálták Svédországban, játszottak svéd zenét, svéd táncot is kísértek, de nagyon szerették a Balkán zenét és Magyarország népzenéjét is, és ugye játszottak ilyen muzsikákat, és ahogy én megismertem Hasset, és elkezdtünk együtt dolgozni, ő meghívott engem a svéd zenekarába is, és ott egy elég húzamos ideig mi együtt dolgoztunk az Orient Express-szel. Én nagyon sokat jártam Svédországba zenélni különböző fesztiválokra, sőt velük még Németországba és Hollandiába is eljutottam a 80-as évek közepén vége felé.
0: Azért az egy ritka időszak, vagy hát egy ritka esemény dömping lehetett a te életedben, hiszen akkor még nem úgy utaztunk, mint ma.
1: Pontosan így volt. Volt is egy érdekes történet. Ugye Svédországban turnéztünk akkor már talán egy hónapja, és hát az Orient Express akkor meghívták őket Hollandiába is egy fesztiválra. Viszont hát elfelejtettük ők is, meg én is, hogy én, mint magyar állampolgár, én olyan egyszerűen nem utazhatok csak úgy Svédországból Hollandiába autóbusszal Németországon keresztül. Nekem kellett volna átutazó vízum Németországon keresztül. És hát ez nem volt. Úgy kitalálták, ó, hát nem baj, hát majd bebújsz a buszba hátul a hangszerek közé, és letakarunk egy lepet. Úgyhogy ebbe én is belementem, és átcsempésztek engem a német-holland határon.
0: Ugye Hollandia nevét említetted, Németország, Svédország, egy szóval nagyon-nagyon sok helyen jártál a világban. Mi az, ami te haza tudtál hozni ezekből az élményekből?
1: Már gyerekkorom óta jártam Nyugat-Európát, sőt, a Szovjetunióban is jártam, még 14-15 éves koromban. Hát ahogy én bekerültem az Avas tánc együttesbe Miskolcon, ugye mi rengeteget utaztunk már ebből a tánckarral és zenekarral is, egyrészt Magyarországon is rengeteget utaztunk, tehát már kinyílt a világ, mert a nemzetközi fesztiválokon, mondjuk Szegeden, ott azért találkoztam ugye más országbeli cimbalmosokkal is. Hát ez már egy élmény volt. Aztán ugye jártunk Franciaországban, Svájcban ezzel az Avas táncaütéssel, majd a Szovjetunióban volt egy hosszú turnénk, úgyhogy már gyerekként én nagyon sokat utaztam, és amikor meg 80-as évek után, sőt már előtte én már jártam Nyugat-Európában, Németországban rengeteget jártam az akkori Mák Világ együttessel. Nagyon érdekes volt Hollandia, nagyon érdekes volt Amerika, Svédország is természetesen. De érdekes módon én azt hoztam haza, hogy mennyire fontos nekem Magyarország. Tehát, hogyha végignéztem ezeken az országokon, volt egy csomó hely, amit nagyon szerettem és jól éreztem magam. Ugye, mint zenészt engem mindenütt nagyon szívesen fogadtak, és tárt karokkal és szeretettel. Nekem nagyon jó kapcsolataim alakultak ki, akár svédekkel, hollandokkal, amerikaiakkal. De ezekből nekem az jött le, hogy jó, nekem legjobb Magyarországon. Főleg egyrészt a zene miatt. Azt nem tudtam volna elképzelni, hogy én mondjuk, ha letelepedek Hollandiában, ahova hívtak tanítani egy elég komoly intézménybe, vagy úgy volt, hogy Amerikában is elkezdek egy karriert építeni, amit én visszamondtam akkor, de akár Svédországban is lehetett volna, sőt, még Németországban is volt egy ilyen lehetőség. Engem mindig félelemmel töltött el az a tudat, hogy Atya Úristen, hogyha én elkerülök Magyarországról, akkor viszont az én zenész kortársaim nem lesznek ott. Tehát akkor én le fogok maradni abból a fejlődésből, amit ők viszont végigélnek és megcsinálnak, mert ez csak együtt lehetséges.
0: Fontosnak gondolod a munkálkodást, az együtt munkálkodást?
1: Nagyon fontos, mert ezek a szakmák csak együtt fejlődnek. Tehát ez a fajta forradalom, amit mi itt megcsináltunk a népzenében Magyarországon, ez nyilván, hogy itt fogja kifutni magát, és itt fejlődik tovább. Hogyha én elkerülnék egy másik országba, ahol teljesen más a kultúra, ott biztos, hogy én magamra maradnék, és lemaradnék. Tehát nekem akkor nagyon sűrűn haza kéne járjak, hogy fölvegyem azt a fonalat, ami itt fejlődik tovább. Mindaz a gazdasági, anyagi javak, az a fajta pénzkeresetbeli különbség, az nekem nem volt elég vonzó ahhoz, hogy én elhagyjam Magyarországot.
0: Annál is inkább, hiszen Magyarországon is azért megtaláltad a helyedet. Rengeteg olyan együttest lehetne felsorolni, akikkel te együtt játszottál. Volt kedvenced? Vagy van kedvenced?
1: Természetesen van. De egyrészt azt látni kell, hogy akkor, tehát én nagyon jó helyre születtem szerintem. Én egy olyan pezsgő életbe kerültem bele már fiatalon, ami a mai napig tart. Az, hogy én az összes táncház zenét játszó zenekarral játszhattam, az egy érdekes szituációnak köszönhető. Ugye abban az időben, amikor én elkezdtem ezt a fajta zenét cimbalmozni, nem volt igazából túl sok cimbalmos. Két idézőjelben profi cimbalmos volt, a Petrovics Tamás kollégám, aki sajnos már nincs köztünk, és én voltam az, aki iskolát elvégeztem, plusz ismertem a népzenét. Tehát ez a két cimbalmos volt velem együtt, aki ezt mondhatni profi módon űzte. Az összes többi cimbalmos valamilyen módon amatőrnek nevezhető, tehát elkezdték maguk idősebb korban, esetleg nem is magyar cimbalma, hanem ukrán cimbalmokon játszani, aminek a hangzása nem volt ugyanaz, mint a magyar cimbalomi. Tehát egyfajta űr volt ilyen szempontból, tehát engem nagyon sok zenekar hívott, tehát a magyar táncház zenekarokról beszélünk. De hát én nagyon nagy élvezettel muzsikáltam szinte az összessel, itt beszélhetünk most a Téka, Méta, Muzsikás, de
0: rengeteg.
1: Hát a Fono az még később volt, igen, Jánosi Andrással kezdtük, és Ökrös Csabával kezdtük ezt a fajta muzsikálást az ősidőkben, úgyhogy én ezt nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy élvezettel csináltam. Ugyanakkor mindig is érdekelt a Balkánnak a zenéje, az is egy nagyon gazdag kultúra, és a Zsarátnök együttessel akkor az ország egyik legjobb zenekara voltunk, akik ezt a fajta balkáni muzsikát játszottuk, és ez is egy nagyon izgalmas történet volt. De később aztán jött a Vasmalom zenekar, akikkel ugye inkább a feldolgozás felé mentünk el. Abban az időben, ez már később volt a 80-as évek végétől egészen a 97-ig, azt hiszem, mi egy világszinten is jelentős kelet-európai zenekar voltunk. Tehát a Muzsikás és a Vasmalom volt az a két zenekar, akik külföldön nagyon sűrűn megjelentek a fesztiválokon.
0: Játszottál a fesztivál zenekarral is.
1: Igen, ott volt egy felkérés a 80-as évek elején, most pontosan meg nem mondom. Ugye Fischer Iván vezette a fesztivál zenekart, és elhatározták, hogy fölveszik a Johannes Brahmsnak a magyar táncait, és akkor engem a Bicskei Géza tanár úr ajánlott oda be, és hát ugye fölvettünk X magyar táncot cimbalom közreműködéssel is.
0: És a 100 tagú cigányzenekar?
1: Ott is jártam egy rövid ideig, szintén a Bicskei tanár úr révén. Ugye akkor alakult ez a 100 tagú cigányzenekar, ahol még a híres Berki László volt a zenei vezető, és a Berki Lászlóval én is volt szerencsém, hogy dolgozhassak vele, mint fiatal gyerekként szinte ugye játszottam egy-két olyan néptánc együttes kísérő zenekarban, ahol ő volt a vezető. Egy fantasztikus primásnak tartom őt, és hát ugye kellett ebbe a zenekarba kotta olvasó zenész is, tehát nem csak olyan gyakorlati cigányzenész, aki fülből nagyon jó ismeri és kísér bármit, de kellett olyan zenész is, aki kottát olvas és a leírt szólamokat is jól lejátsza. Úgyhogy az egyik ilyen kottista cimbalmos én voltam, és hát nem is tudom, hogy most ez másfél vagy két évig voltam benne, majd aztán annyira megszaporodtak az én más jellegű elfoglaltságaim ezekkel a különböző világzenét játszó zenekarok, a többek között a saját zenekarom is akkor kezdett kialakulni, úgyhogy én kiszakadtam ebből a zenekarból, és egyszerűen nem volt időm arra, hogy ott is játszak és zenéjek, de hát be is töltötték az én helyemet nyilvánvalóan.
0: Beszéljünk egy picit az általad alapított saját zenekarról. Milyen céllal jött létre ez a zenekar?
1: Beszéltem arról, hogy ugye óhatatlan az, hogy a minket ért hatások kapcsán feldolgozzuk a népzenét, esetleg kicsit másképp próbáljuk meg megmutatni másik arcait is ennek a zenének. Ez egy ilyen fajta gondolkodásból jött. A következő dolog történt. 93-94-ben lehetett ez a dolog. Én már elég sok zenekarban játszottam akkor, és volt egy olyan zenekarom, hogy Balogh Kálmán és barátai. Ez egy 4 tagú csapat volt. Major László barátom volt benne, mint hegedűs, Barvics Iván, aki tambura, brácson és fúvós hangszereken játszott, benne volt még a Havasréti Pali bőgővel, akit később váltott a Kuti Sándor, aki egy cimbalmos volt valójában, de nagyon jó bőgőzött és gitározott is. Tehát a zenekar már létezett, jártunk külföldre, különböző fesztiválokon már játszottunk. itthon is, és volt egy ilyen esemény Budapesten, hogy az európai folkfesztiválok igazgatóit meghívták az Almási térre, volt egy konferencia. És akkor egy ismerősöm jelezte, hogy van-e kedvem játszani ezen a fesztiválon a saját zenekarommal. És mondtam neki, hogy persze, mennyit kell játszani, hány percet, mondta, hogy kb. 15 percet. És akkor gondoltam, hogy jó, hát ezt a 15 percet össze tudom állítani hirtelen bármilyen zenekarra, bármilyen zenészekkel, és akkor létrehívtam egy felállást, a már meglévő csapathoz hozzáhívtam még Kovács Feri trombitás barátomat, a Buda is annyi cigányprímást, és még talán az Orci Géza dobbal, és így kiegészülve voltunk vagy hatan vagy heten. És hát gyorsan összedobtunk három nótát, és ezt előadtuk ezen a konferencián ingyen és bérmentve, ugye, csak azért, hogy megmutatkozzunk. De akkora sikere volt, hát ilyenfajta hozzáállás abban az időben még nem volt, tehát első fecskék voltunk. Egy könnyed improvizációs hozzáállással, ugye témákat játszottunk, magyar, cigány, bolgár, román témákat játszottunk, de mindezt könnyedén, lazán improvizálva, meghagyva a teret a különböző zenészeknek. Az volt a fő gondolatom, hogy annyi emberrel dolgoztam már annyi műfajban, mi van akkor, ha ezeket a különböző műfajú zenészeket összeeresztjük. És így került ugye a népi, a cigány, a jazz és klasszikus mentalitású különböző muzsikusok egy csapatba, ebből született egy ilyen fajta world music felállás, ami annyira sikeres volt, hogy azonnal meghívtak minket Hollandiába egy nagy fesztiválra, ott azonnal készült egy lemez velünk, és onnantól kezdve mi tulajdonképpen végig vicceltük és nevettük a hosszú éveket, ebből a csapattal turnéztunk, zenéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat.
0: Ennek elismerését is adta a szakma, akár az Emerton díjat említve, vagy éppenséggel jóval később a Lukács Miklóssal megkapott Magyar Örökség díj. Mit jelentenek számodra ezek a díjak, kitüntetések?
1: Mindenképpen azt jelentik, hogy amit csináltunk vagy csinálunk, ez valószínűleg azért nem lehet annyira rossz, ha az emberek szeretik és élvezik, de azt mindig el szoktam mondani, Dress Misi barátommal beszélgettünk erről egyszer, és egyetértünk ebben, hogy azért mi a mai napig nem a díjak miatt zenélünk, nem azért kezdtük el, és nem is azért csináljuk, hogy mi bármilyen díjban is részesüljünk, tehát ezek nem szerepeltek a céljaink között. Nekünk az a fajta élvezet, ami ennek a zenének kapcsán minket eltölt, hogyha ezeket játsszuk és előadjuk, ez minket tökéletesen tesz. Az, hogy ez mások számára is jó, és ezt díjazzák, ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogyha ez ilyenfajta reflexiót szül. Például a Gypsy Cimbalom Band zenéje, azt tudom, hogy nagyon sok akkori zenekarra hatott. Nagyon sokan kezdtek minket utánozni, mint Besodrom, vagy a most a Cimbali Band például, és még nem is tudom felsorolni azt a sok zenekart és zenészt, akire hatott a mi hozzáállásunk és a mi gondolkodásmódunk, vagy akár a Romano Coccalo, amikor megcsináltuk azt a cigányfolkrobot táplálkozó zenekart, ugye az is nagyon sok zenekarra hatott. Amit Miklóssal csinálunk, ez megint csak egy érdekesség és különlegesség, két cimbalmos egy csárdába, vagy két dudás egy csárdába, de hát a Miklós személyisége és az ő nagyfokú zenei hozzáértése, ez a fajta nyitottsága és az a fajta nagyszerűség, amit a Miklós tud, ez lehetővé tette azt, hogy mi ne úgy gondoljunk egymásra, mint ellenfélre vagy szembenállásra, hanem a köztünk levő barátság és a közös gondolkodás megszülte ezt a fajta együttmuzsikálást, ami egy nagyon érdekes élmény volt számomra, amikor először bementünk a stúdióba fölvenni az első lemezünket. Mi szeparálva két külön szobában vettük fel a zenei anyagot, hogy jobban el lehessen különíteni a két cimbalmat. Megbeszéltünk bizonyos zenei témákat, bizonyos formákat, de improvizatív zenét játszottunk. És a megdöbbenésünkre annyira együtt éreztünk, annyira együtt játszottunk, hogy elsőre fölvettünk hosszú improvizatív számokat, anélkül, hogy azt ki kellett volna igazítani. Annyira egy levegőt szívtunk a két külön helységben, hogy de nagyon nagy élmény volt. És a mai napig, hogyha muzsikálunk együtt, akkor egyfajta öröm, játék, egymástól kapjuk az inspirációt. Ez egy nagyszerű szórakozás számunkra.
0: Áttekintettük, amennyire lehetett a te életutadat, a te szakmai pályádat. Mi az, amit még az életben, a szakmai életben szeretnél elérni? Van ilyen, vagy már a csúcson vagy?
1: Én abszolút nem érzem magam a csúcson, de hát én mindent, amit eddig csináltam, azt egy ilyen saját önkijelölő út, amit én végig csinálok és csináltam. Tehát én a mai napig azt gondolom, hogy előtte még mindig bejáratlan, óriási lehetőségek és területek vannak, még mindig rengeteg gyengeségem van, még mindig rengeteg tanulnivalóm van, de a legfontosabb, hogy én még a mai napig élvezem, amit csinálok. Tehát, hogyha én fölkelek reggel, és nem kell valahol ahova rohannom, akkor legszívesebben én leülök cimbalmozni, és elkezdek gyakorolni, játszani a magam örömére, és ezt órákig tudom csinálni. És ez egy olyan öröm, mint a gyerek, aki játszik. Ettől jobbat és többet én nem is remélhetek, ráadásul ezért még néha fizetnek is, úgyhogy nekem ez egy tökéletes helyzet, úgyhogy ennek én nagyon örülök.
0: Én pedig annak örülök, hogy ellátogattál hozzánk, hogy beszélgethettünk az életedről, a munkásságodról, arról az életútról, amit te bejártál, arról a hivatásról, amit te nap mint nap végzel. Köszönöm szépen, hogy ezt megjelenítetted, bemutattad számunkra.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kamu reklám.
3: Hányszor tudod a hetet kivonni a 83-ból, és mennyi marad?
4: Annyiszor tudom kivonni, ahányszor csak akarom, és mindig 76 marad.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez több napos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsítfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kődéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel, továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel három olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok-zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 10-én Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Gréta a Margaréta Margit nevek becézéséből önállósult. Ünnepelnek a Gréták még június 10-én kívül január 28-án és február 22-én is. Becézése Gréti Grétike Grétus. Jeles viselői a névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, és ön, kedves Gréta. Szintén ezen a napon köszöntjük Margit nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű latin Margaréta régi magyaros formájából ered a név. Jelentése gyöngy. A Margit név energikus, becsvágyó, akaratos és igen szabadlelkű jellem kialakításában játszik szerepet. Becézése Margitka, Margó, Margóka, Manyi, Macus, Gitta, Gittácska, Gittus, Gréti, Grétike, Margita és Margarita. Jeles viselői a név.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 10-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek néhány érdekességgel. 1625-tel kezdünk, június 10-én született Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, egy szóval polihisztor. A 19. század közepével folytatjuk. 1858. június 10-én Londonban 84 éves korában meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot, mint a sejt lényeges részét, a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. A 20. század elejével folytatjuk, és most már itt is maradunk ebben a században. 1915. június 10-én megszületett Saul Bellow, amerikai irodalmi Nobel-díjas író. 1921-el folytatjuk, június 10-én Korfun megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet királynő férje. 1934 óta él Angliában, 1947-ben

0: lemondott a görög és dán trón igényéről, brit állampolgárságot kapott és felvette az Edinburghi hercegi címet. 1957 óta az Egyesült Királyság hercege. Lépjünk előre egy évet, 1922. június 10-én Frances Gumm néven megszületett Judy Garland, amerikai énekes színésznő. Ismertebb filmjei az Óza csodák csodája, a Tavasz a Broadway-n, a Találkozunk Szent Louisban és a Húsvéti parádé. Megint csak egy évet lépünk előre, 1923. június 10-én az akkori csehszlovákiai falu Slatinában megszületett Robert Maxwell, brit sajtómágnás, lapkiadó, egyebek mellett a Magyar Hírlap és az Esti Hírlap kiadója, valamint filmproducer. Most kereken 20 évet ugrunk, 1943. június 10-én Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a véglegesített technológiájuk ma is használt golyóstollat. 10 évet ugrunk, 1953. június 10-én Budapesten megszületett Csákányi Eszter Jászai Mari Díja színművésznő. Zongorázni és balettezni tanult, 1972-től a Nemzeti Színház stúdiósaként dolgozott, 1975 óta a Kaposvári Csiki Gergely Színház tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: 2026. június 10-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 17-től 19. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenbe nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Elmélkedés. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Ez a kijelentés tisztán és határozottan helyezi el Jézust a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet folyamatában. Nem megszüntetni, hanem beteljesíteni akarja az ószövetségi törvényt. A törvény, amelyet Isten adott Mózesnek, valamint a próféták tanítása nem vált feleslegessé Jézus eljövetelével, hanem új értelmet nyer általa. Könnyen gondolhatnánk, hogy a szeretet parancsa egyszerűsíti vagy felülírja a 10 parancsolatot és a régi törvényeket. De Jézus nem töröl el egyetlen előírást sem, hanem a parancsok lényegére irányítja a figyelmünket. A törvények megtartása nem lehet öncélú, hanem ez a szeretet útja, amely az Istenhez vezet. A legkisebb parancs is fontos, mondja Jézus. Ez figyelmeztetés azok számára, akik igénytelenek a lelki dolgokkal kapcsolatban. Sokszor érezzük a keresztény élet szabályait nehéznek vagy korlátozónak, de ha Krisztus szemével nézünk rájuk, felfedezzük, hogy minden parancs mögött a szeretet áll, és minden tiltás mögött az élet védelme. Jézus személyében testet öltött az irgalom, az igazságosság, a tisztaság, a hűség és a bizalom. A keresztény ember nem egy kőtáblát szorongat a kezében, amire ránéz, ha eltéved az élet útvesztőjében, hanem egy élő személyt követ Jézus Krisztust. Az ő tanítványának lenni azt jelenti, hogy a szeretet logikáját követjük, azaz sosem elégszünk meg a minimummal, hanem mindig a szeretet teljességére törekszünk. A keresztény nem a szabályok embere, hanem a szeretet embere, aki nem eltörli, hanem betölti a törvényt, mert megérti annak lelkét. És ez a lélek Krisztus, mert ő maga a törvény teljessége, a testélet szeretet. Uram Jézus Krisztus, te nem azért jöttél, hogy eltöröld a törvényt, hanem hogy beteljesítsd a szeretet által. Taníts meg engem is úgy élni, hogy ne a betűt kövessem, hanem a Szentlélek útmutatása szerint cselekedjek. Segíts, hogy ne elégedjek meg a minimum teljesítésével, hanem legyek kész önzetlenül adakozni, szolgálni, szeretni, megbocsátani. Add, hogy életem a te tanításodat tükrözze, és így másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Bolívia tartja a kormányváltások világrekordját? 1825-ös függetlenné válása óta több mint 200 kormány volt hatalmon. Olaszország is jól áll, 1945 óta 57 kormány és 22 miniszterelnök váltotta egymást.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A tengeri sügét fogok készíteni kókuszos jázminos rizsben sütve és édes savanyú mártásban. A hozzávalók 4 darab sügérfilé, ezt lehet helyettesíteni tengeri halfilével, én azzal szoktam készíteni, 1 deci olaj, 1 darab egész kókusz, itt kókuszreszelékkel is lehet ezt pótolni, 40 dek a jázmin rizs, 4 darab tojásfehérje, 1 darab lime citrom, 1 csokor friss citromfű és 2 darab narancs. A halfiléket lime kicsavart levélvel meglocsoljuk és sherryvel, szójaszósszal, keményítővel készült lében hüttőben 1-2 óráig pácoljuk. Ezt követően olajban rostom félig puhára megsütjük. Tojásfehérjéket összekeverjük a főtt jázmin rizssel és friss kókusz darabolt húsával, és ezzel beburkoljuk a félig sült halakat, és sütőbe téve 160-180 fokon készre sütjük. A vöröshagymát, a paprikát, az ananászt nagyobb darabokra vágjuk, és citromfűvel, valamint másik lime levével ízesített ketchupben és kókuszlevében készre pároljuk. Ezzel az édes savanyú mártással és a cikkekre vágott narancssal tároljuk a rizsbutnában sült halat. A friss kókusz helyett nyugodtan használhatunk kókuszleszeléket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
6: Miért mondja mindig ezt komám?
5: Jaj, komám, ne is kérdezd. Lemegyek reggel megfejni a tehenet. Fejem, erre az a dög felrúgja a dézsát. Kikötöm a lábát, erre felrúgja a másik hátsó patájával. Azt is kikötöm, erre csap a farkával egy akkorát megindul a dézsa. Ezután felállok mögé a sámlira, hogy fölkössem a farkát a gerendához. De rövid a farka. Kihúzom a derékszíjam, a farkához csomózom, felkötöm a gerendához, erre lecsúszik a gatyám. Na ekkor jött be az asszony. Tehén lábai kikötve, állok mögötte a sámlin, felemelve tartom a tehén farkát, a gatyám megletolva. Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
4: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Vádat emeltek az integritás hatóság elnökével szemben. Megkezdődött a Tisza virágzása. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken
5: 10-től
0: a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
7: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni.
8: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, táncolj mi!
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!